A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

bobó párnácskára, tente bobó párnácskára, tente bobó párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A szúnyog és az oroszlán. Ismeritek a szúnyogokat? Tudjátok, ők azok az apró zümmögő lények, akik meleg nyári estéken csapatokba verődve járják táncukat a lámpafényben. Ha pedig megéheznek, gyorsan keresnek valakit, akit észrevétlenül megcsíphetnek. A szúnyogok a legszívesebben a vizek partján tanyáznak, a nádasok és sások rejtekében várják kedvenc étkezésüket, a vacsorát. S ha nem akad senki a közelben, akit megcsíphetnek, bátran tovább állnak. Történetünk egy vakmerő szúnyogról szól, aki az egész raj legkíváncsibb példánya volt. Már lárva korában is folyton elcsatangolt a többiektől, és mikor végre rovarrá fejlődött, igazi kalandor lett belőle. Egy délután, mikor a szúnyograj éppen a folyópartra igyekezett, hősünk, a kalandvágyó szúnyog, megpillantott egy hatalmas oroszlánt, amint az egyik fa árnyékában az ebéd utáni sziesztáját töltötte. Az aprócska szúnyogot nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy erejét fitoktatva megküzdjön az állatok királyával. Addig-addig morfondírozott magában, míg rászánta magát, és közelebb lopózott az alvó oroszlánhoz. Körberepülte egyszer, körberepülte kétszer, és közben körültekintően kiválasztotta a legmegfelelőbb pontot az oroszlán hátán. Majd mikor elég bátorságot gyűjtött hozzá, apró szívókáját belemélyeztette a nagymacska bőrébe, és megcsípte. A szúnyog izgatottan várta, mit lép a félelmetes oroszlán, ám az meg sem moccant. Úgy látszik, olyan erős vagyok, hogy egy csípéssel leterítettem. Repesett az örömtől a szúnyog, és jó kedvében még egyszer megszúrta. Közben az oroszlán olyan mélyen szundított, hogy észre sem vette, hogy egy zizegő szúnyog célba vette. Ugyanis a vadmacska éppen ízletes lakomákról, óriási darab húsokról álmodozott, és ilyenkor semmi sem zavarhatta meg. A vakmerő hősünk olyan büszke volt magára, hogy még leírt néhány kört a levegőben az oroszlán teteme felett, majd visszaindult társaihoz, hogy elújságolhassa, micsoda fenevaddal sikerült megküzdenie. A szúnyog csapat éppen a folyóparton a nádas levelein sütkérezett, mikor egyszer csak vidám zümmögést hallottak. Képzeljétek, micsoda hírem van? Én egyedül legyőztem a hatalmas és rémisztő oroszlánt, hencegett a kalandorunk. Na persze, nevetgéltek gúnyosan a többiek, ám a bátor szúnyog nem tágított. Pedig így volt, elég volt két szúrás, és többé már fel sem kelt. De ha nem hisztek nekem, nézzétek meg magatok! A seregnyi kétkedő szúnyog kapva kapott az alkalmon, és mindannyian felkerekedtek, hogy megtekintsék az elejtett tetemet. A bátor szúnyog repült elől, büszkén vezette társait a fák közé. Na, most majd meglátják, hogy mégiscsak igazat mondtam. Nincs is nálam vakmerőbb szúnyog a csapatban, gondolta magában. Mikor odaértek, az oroszlán még mindig ott hevert mozdulatlanul az árnyékban, s valóban úgy tűnt, mintha halott volna. Akkor a szúnyograj legöregebbjei összegyűltek, és óvatosan megközelítették az oroszlánt, hogy alaposan kivizsgálják, igazat mondott-e az ifjú szúnyog. A bölcsek megkeresték a csípés helyét, többször körbe zümmögték az állatot, de az továbbra sem moccant. Úgy tűnik, a barátunk igazat mondott. Az állatok királya csak ugyan halott, zizegte a raj vezetője. Erre a szúnyogok egyszerre mind üdvrivalgásban törtek ki, és újjongva ünnepelték a bátor kis szúnyogot. Mind ahányan voltak, egyszerre örömtáncot jártak az oroszlán felett, majd egyenként körberepülték, és bele-bele csíptek a nagymacskába. Először csak óvatosan, félve közelítették meg,
majd egyre bátrabbak lettek. Volt, aki a fülébe zizegett, egy másik az orrába csípett, és mindannyian hangosan újjongtak és zümmögtek. Közben az oroszlán pedig édes álmaiba merülve szúnyókált. Ám a szüntelen csípkelődés hamarosan megtette a hatását, és a nagymacska kisvártatva viszketni kezdett. Ahhoz lusta volt, hogy felkeljen, és a mancsával vakarózzon, ezért inkább csak kényelmesen körbe suhintott egyet a farkával. Hanem a suhintás olyan erősre sikeredett, hogy az útjában lévő összeszúnyogot elsöpörte, és az önfeledten ünneplő szúnyogok ájultan potyogtak a földre. Néhány órába is beletelt, mire a szúnyogok magukhoz tértek. Csalódottan vették tudomásul, hogy az oroszlánnak kutya baja sem esett, néhány viszkető csípést kivéve. A kótyagos szúnyogok szégyenkezve hagyták ott az oroszlánt a fa alatt, s többé még csak a közelébe sem mentek az állatok királyának. A vakmerő szúnyog pedig megtanulta, hogy soha többé ne kérkedjen semmivel.

Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió!

0: mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Az aranymadár. Élt valaha egy király, meg annak három fia. Gyönyörűséges palotájának kertjében almafa. Nem akármilyet, hanem aranyalmát termett. De minden éjjel valaki ellopott egyet.
2: A legnagyobb fiam ma éjjel őrt álljon, mondta a király, hogy a végére járjon.
1: A legidősebb fiút viszont elnyomta az álom. Jött a középső, hogy szerencsét próbáljon. Ő is ugyanúgy járt, ahogyan a bátyja. Már csak a legkisebb királyfi volt hátra. Éberen strázsált az aranyalmák alatt, és éjfélkor meglátott egy színarany madarat. A királyfi rálőtt, de nyila csak horzsolta, ott maradt viszont a madár aranytolla. Megörült a király, de meg nem elégedett, neki az egész aranymadár kellett. Keresésére küldte legidősebb fiát, s az ment is, mendegélt a sötét erdőn át. Egyszer csak feltűnt egy beszélő róka, hogy a fiúnak a helyes utat tanácsolja. Az erdőnek legszélén látsz majd két fogadót, egy csúnyácska csöndeset, s egy fényesen vigadót. De mindenképpen az elsőt válaszd, akkor is, ha a nehéz út végén elfáradsz. A királyfi nem hallgatott a róka szép szavára, a fényes fogadóba tért be egy kis helyehújjára. Középső testvére is pont ugyanígy jártott. Azóta is járják azt a dúvattáncot. A legkisebb fiúnak volt csak annyi esze, hogy a rókának jó tanácsát komolyan vegye. A szerény fogadóban érte őt az éjjel, s reggel már a róka várt rá hálás segítséggel. Menj tovább, míg meg nem látsz egy smaragd palotát. Ne keress ott mást, csak az utolsó szobát. Egy fakalitkában lelsz az aranymadárra, de jaj! Nehogy áttedd aranykalickába! Így is tett a királyfi, de az utolsó percben azt mondta.
2: Szép madár, nem vihetlek ebben.
1: S mihelyt áttette az aranykalickába, jött az őrség a madárnak sikoltó hangjára.
2: Elengedlek téged egy feltétellel, szólt a smaragd király. Nekem bizony aranyparipa kell.
1: Búsult a tömlőcben a láncra vert királyfi. Segíts, vörös róka, aranylovat találni. Menj tovább, míg nem látsz egy rubin palotát. Ne keress ott mást, csak annak istálóját. Faszer számot tégy az aranyparipára, vigyázz, rá se nézzél az aranykantárra. Így is tett a királyfi, de az utolsó percben azt mondta, szép csikóm, nem ülök fel fanyerekbe, s mihelyt rátette az aranyszer számot, nyerített a ló, őrségért kiáltott.
2: Elengedlek téged egy feltétellel, szólt a Rubin király. Nekem bizony király kisasszony kell.
1: Búsult a tömlőcben a láncra vert királyfi. Segíts, vörös róka, király kisasszony találni. Menj tovább, míg nem látsz egy zafírkék tavat. Világszép királylány minden este ott mos hajat. Csókold meg, s tiéd lesz, de meg ne engedd neki, hogy felmenjen a várba apjától elbúcsúzni. Így is tett a királyfi. De az utolsó percben azt mondta, csak búcsúzz el apádtól, szerelmem. A király nem engedte egyetlen leányát, a fiú megint kaparhatta börtönének falát. Ne csüggedj, te legény, tiéd lesz a lányom, s vele néked adom fele királyságom, szólt a Zafír király. Egyet tegyél csak meg nekem, egy hét alatt hordd el ezt az üveghegyet. A királyfi lapátolt 6 nap és 6 éjjel, serényen dolgozott teljes erejével, hiába hordott szilánkokat szüntelen, ugyanúgy állt a hegy, ahogyan kezdetben. Az utolsó éjjelen a Zafír zárkában sírt Rita a királyfi nagy bánatában. Végem van, nincs tovább, s meg is érdemlem, nincs kinek megesne szíve én szívemen. Segített a róka, még egyszer utoljára. A fáradalmas hétnek 7. napjára keresték a hegyet, nem akadtak nyomára, s ahogyan az illik, a király szavát állta. Elindult hát haza az újdonsült pár. Minden palotában elvették, ami jár, aranyparipára aranykantár, aranykalickában az aranymadár. Már majdnem átlépték az udvar kapuját, de megjelent a róka, hogy követelje jussát. Én az egész éltedet bearanyoztam, egyet kérek, üsd le fejem, feküdjek holtan. A királyfi nem szívesen adta be derekát, furcsálta a vörös róka szokatlan óhaját. Fejét mégis lecsapta, s csodák csodájára ott termett a királylány halottnak hitt bátyja. Volt nagy dínom, dánom, vagy 7 napig vigadtak, s boldogan élnek ma is, ha ugyan meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Domboninneni Mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny. Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy dagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán? Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben. Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy! Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál. Hát persze, folytatta Köles, nem is a dalai lámának sem, a lalai dámának sem, a drámai lalának, a nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, és megkezdődik a várba várt küzdelem, az első nagy Domboninneni bajnokság. Mária, szerintem arra céloz, hogy versenyezni szeretne velünk, mondta Janka, a vadmacskalány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát. Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás Propán-Butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
2: Azt hiszem, most már én sem értem,
1: bizonytalanodott el Janka. Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk, idegeskedett Köles.
2: De akkor miért nem azt mondod?
1: Kérdezte Janka. Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
3: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött elemér.
1: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
2: De hiszen mi nem tudunk repülni,
1: vetette elleme Janka.
4: Ez igaz,
1: ismerte el Köles.
4: Akkor legyen rollerverseny.
2: De neked nincs is rollerod,
1: értetlenkedett Janka.
4: Hát,
1: ez is igaz. Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe.
4: Akkor én repülök, ti meg rollerosztok, a leggyorsabb győz!
5: A leggyorsabb győz!
1: Kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
2: Most már végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
5: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
1: csapotta mellére büszkén Dinnye.
4: Nem bánom én, csak induljunk már,
1: türelmetlenkedett Köles. A Domboninneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, Dinnye pedig nos, igen, Dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
5: Győztem!
1: Kiáltozza Dinnye.
4: Nyelves futás nem ér, csalás!
1: Csapdott dühösen Köles.
5: Hogy nem ér?
1: Értetlenkodik Dinnye.
5: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
1: szögezi le elemér.
5: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
1: Tudakozódik Dinnye.
2: Ne veszekedjetek,
1: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
2: Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüstkeksz és a bronzkeksz díjat, Dinnye pedig megkapja a platinakeksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Békés Márta, Imbolygó iskola. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy iskola. Nem forgott a se lúdlábon, se kacsalábon. Hiszen éppen az volt a baj, hogy nem is nagyon forgott. Erre, nem arra, mondták emerről. Arra, nem erre, mondták amarról. De az iskola bizony nem mozdult sem erre. Merjed, merjed, mondták az emerrék. Marjad, marjad, mondták az amarrák. Az iskola kicsit szédült ugyan, de tartotta magát. Ha nem mered, csak marad a semmibe. Ha nem marod, csak mered a semmibe. De az iskola nem mert, mert nem mart. És nem mart, mert nem mert. Billegett ugyan erre, támolygott ugyan arra, de maradt a helyén meretten. Szédült már mindenki az igazgatótól a portásig, féltek, kipotyognak. A tanulók nem bánták. Jobb ez, mint a vidám park. Csak a tanárok sopánkodtak. Jó, jó, de merre az arra? A szülők csak sápítoztak. Álljon az iskola végre a sarkára. Na, ez nekem meredek, inkább mégsem maradok. Így döntött az iskola egy nap, és megrázta magát, imbolyogva ugyan, de mégiscsak elindult. Erre is, meg arra is. Sem erre, s amarra se. Bottal üthették a hüld helyét. Aki kíváncsi és mégis forró nyomon keresi, megtalálhatja ugyanott.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
3: Szervusztok, gyerekek! Csőre Gábor vagyok. Most egy mesét olvasok fel nektek. A vitéz kisegér, Eszkimó mese. Óriási lapulevél alatt üldögélt a kisegér. Arra ment egy ember. Nem láthatták egymást. Egyikük túlságosan nagyra, a másikuk meg túlságosan kicsire nőtt. De a kisegér hallotta, hogy az ember egy dalocskát dúdolgatott. Az emberről dalokat énekelnek, meséket mondanak, rólunk meg szót sem ejtenek. Vajon miért van ez? Törte a fejét az egérke. Belőlük hősök lesznek, se szeri, se száma a jó birkózóknak, a gyorslábú futóknak, a biztos kezű lövészeknek, vadásznak, a vitézekről nem is szólva. Mit kellene véghez vinnem, hogy rólam is énekeljenek és meséljenek? Itt van például ez a fa. Átrágom a törzsét, aztán elvonszolom arra a magas dombra. Rágni kezdte az egérke a fát. Sokáig rágcsálta körbe-körbe, míg elkészült a munkával. Átnyalábolta a fatörzset, és ide-oda ráncigálta. Hó, ruk! De a fa meg se moccant. Újból rágcsálni kezdte. Hó, ruk! A fa recsent egy nagyot, aztán eldőlt. A kisegér ilyetében behunyta a szemét, így csak később látta meg, hogy fa helyett egy fűszálat döntött ki. Szomorú lett a kisegér, nagyon bántotta a dolog. Még jó, hogy az emberek nem látták ezt a hőstettét. Jót nevettek volna. De mit tegyek, hogy híressé váljak? Töprengett újra. Ment, mendegélt a kisegér a tundrán, és gondolkodott. Amint leereszkedett egy hegyről, nagy tavak láncát pillantotta meg. Mi lenne, ha átúsznék egy ilyen tavat? A túlsó parton megszáríthatnám a bundámat meg a csizmámat. Az arra járó emberek azt mondanák majd egymásnak, amikor meglátnának, ez aztán az úszó, de még milyen úszó! Átúszta a kisegér a tavat. Nem volt könnyű dolga, néhányszor elmerült, ilyenkor nyelte a vizet, majdnem megfulladt. De mégis kievickélt a partra. Szárítgatta az egérke a bundáját, meg a csizmáját, és örvendezett. Ekkor történt, hogy egy vadász odament a tóhoz, és átlépte, anélkül, hogy észrevette volna a vitézúszót. Lába nyomán ugyanolyan tavak keletkeztek, mint amilyet épp az imént úszott át a kisegér. Lépeget az ember, nyomot hagy a földben, a mélyedés pedig megtelik vízzel. Most már egy második tó is kígyózott a tundrán.
0: Szomorú lett nagyon a kisegér.
3: Leült a tóparton, belebújt a bundájába, felhúzta a csizmáját, azután tovább ballagott. Ment, mendegélt, egyszer csak egy dombra bukkant. Megállt előtte, és így okoskodott.
0: Megmászni, túl magas, bejárni, túl tágas. Azzal a hátára kapta a dombot. Vitte, vitte, egészen a tengerpartig, annak is a legmagasabb csücskéig.
3: Most már igazi hős vagyok, kiáltotta el magát nagy hangon az egérke, aztán letelepedett a domb mellé. Pihent egy kicsit a meredek lejtőn, aztán megindult lefelé. A szél éppen akkor kezdett el fújni. A kavics, amit az egérke idáig cipelt, kop, leesett, és gurult lefelé. Hallották az emberek a kisegér kérkedő szavait. Látták, amint a kövecske lefelé gurult a part meredekén, és mesét költöttek az egérkéről. A part magas részét pedig eszkimó nyelven elnevezték Egérhorta hegynek.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a nyúl harangocskája. Élt az erdőben egy bűbájos kis nyulacska, akinek mindig lógott a nyakában egy apró harangocska. A harangot még a mamájától kapta, hogy mikor elcsatangol, akkor is tudja a nyúlanyó, hogy merre van a fiacskája. Márpedig a kis nyuszi imádott barangolni, egész nap a fák között bóklászott, ugrándozott, bukfencezett. Ám egy nap olyan messzire elcsámborgott, hogy kénytelen volt a visszaút előtt egy kis pihenőt venni. Kényelmesen elhelyezkedett egy bokor tövében, és akkor eszébe jutott a harangocskája. A legjobb lesz, ha felakasztom egy fa tetejére a drága harangocskámat, nehogy valaki elcsenje, amíg szundítok egyet, gondolta a tapsifüles, és felmászott az egyik fára, majd ügyesen elrejtette a lombok közé a harangot. Azután visszamászott a bokortövébe, lehajtotta a fejét, és egy pillanat alatt elbóbiskolt. Ásított egy nagyot a nyúl, amikor felébredt. Lassan kinyitotta a szemét, felpillantott az ágak közé, és legnagyobb meglepetésére a harangocskáját nem látta sehol. A nyuszi már azt hitte, valaki elvitte. De a szél megmozgatta az ágakat, és fentről halk csilingelés hallatszott. Csak mikor jobban megnézte, akkor vette észre, hogy a fa időközben hatalmasra nőtt, és a legfelső ágán ott lógott az elveszett harang. Drága harangocskám, gyere le szépen! Kiáltott fel neki a nyúl. Ám a harang meg sem moccant. A nyulacska akkor a terebélyes fához fordult. Kedves fa, kérlek szépen, add vissza az én csengő-bongó harangomat. Dehogy adom, olyan szépen csilingel a fülembe, vágott vissza a fa. Na, azt majd meglátjuk, mondta a nyulacska. Majd gondolt egyet, és elszaladt a baltához. Kedves balta, azért jöttem, mert van egy fa az erdőben, aki nem akarja visszaadni nekem a harangocskámat. Kérlek, vágd ki azt a fát, hogy visszakaphassam a harangocskát. A balta morgolódni kezdett. Nem látod, milyen elfoglalt vagyok? Nincs nekem időm ilyenekre. Talán most nincs, de majd lesz, vágta rá a nyúl, és már ment is egyenest a köszörűkőhöz a fészerbe. Kedves köszörűkő, kérlek, köszörüld meg a baltát, hogy kivágja a fát, és végre visszakaphassam a harangocskám, kérlelte a nyuszika. Hogy merészeled megzavarni a délutáni pihenőmet, förmett rá a kő. Menj, keres mást, aki ráér segíteni neked. A nyulacska szomorúan lépett ki a fészer ajtaján. Akkor eszébe jutott a víz. Oda ment a kúthoz, és lekiáltott. Kedves víz, kérlek segíts rajtam! Hajtsd meg a köszörűkövet, hogy az megköszörülje a baltát, az kivágja a fát, én pedig visszakapjam a harangocskám. Talán majd máskor, most nem érek rá, felelt a víz, és lebukott a kút mélyére. A nyulacska dübegurult, már éppen azon volt, hogy megdobja egy nagy kővel a kút vizét, mikor megpillantotta a mezőn legelésző bikát. Odafutott hozzá, és már messziről kiabálta. Kedves bika, így áll a kút vizéből, különben a köszörűkő nem köszörüli meg a baltát, és a balta nem fogja kivágni a fa pedig nem adja vissza a harangocskám, sorolta a nyúl. Csak ne olyan hevesen. Épp most töltöttem tele vízzel a bendőmet. Nem iszok én már egy kortyot sem, dörmögte a bika. A nyulacska erre begurult, és elfutott az egérhez. Drága barátom, kérlek, csípd meg a kedvemért a bika lábát. Ha megcsíped, ő iszik a vízből, a víz meghajtja a köszörűkövet, a kő megköszörüli a baltát, a balta kivágja a fa pedig visszaadja a harangocskám. Megcsípni a bikát? Hisz még a végén eltapos, ellenkezett az egér. A válasz hallatán a nyúl nem is habozott tovább,
és rögtön az egér régi ellenségéhez, a macskához ment. A macska éppen a verandán heverészett, mikor a nyúl hízelegni kezdett neki. Kedves macska úrfi, kérlek, fogd meg a ház egerét, hogy végre visszakaphassam a harangocskámat. És elhadarta neki az elveszett harang történetét. Miau, megfogom én neked szívesen, de előbb innék egy kis finom tejecskét, nyávogta a macska. A nyúl megörült a macska jó szívűségének, és már is futott a tehénhez az istállóba, hogy egy bödön friss tejet kérjen tőle. Jó napot, tehén uraság! Szépen kérlek, adj nekem egy kis tejecskét. Nagyon hiányzik a harangocskám, és ha nem viszek a macskának egy kis tejet, nem segít visszaszerezni. Könyörgött a nyulacska a tehénnek. Nagyon szívesen adok neked a tejemből, de csak miután megtömtem friss fűvel a bendőmet, kérlek, hozd nekem egy keveset a mezőről, mondta a foltos tehén. A nyúl pedig, mint a szélvész, szaladt a mezőre friss fűért. Szerencsére éppen ott találta a bérest, aki szívesen adott a nyuszikának a lekaszált fűből, miután meghallotta az elveszett harangocska történetét. A nyúl pedig boldogan ugrándozva vitte a tehénnek az eleséget. A tehén komótosan elrágcsálta a füvet, majd megajándékozta a nyulat egy bödön édes tejecskével. Hálás köszönet, kedves tehén uraság, mondta a nyúl, és már szaladt is a macskához a verandára. Miután a macska jó ízűen elfogyasztotta a tejecskéjét, rögvest indult az egérvadászatra. A nyulacska legnagyobb örömére a macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bika lábát, a bika ivott a kút vizéből, a kút pedig meghajtotta a köszörűkövet. A köszörűkő sem volt rest, megfente a baltát, a balta kivágta a fát, a szépen szóló harangocska pedig visszakerült gazdájához, az ugribugri tapsi füleshez. A nyulacska pedig olyan boldog volt, hogy visszakapta a harangját, hogy mindjárt a nyakába kötötte, s attól a naptól kezdve úgy vigyázott rá, mint a legféltettebb kincsére.

0: Sziasztok!
1: Giga meg a jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Meserádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
0: Én pedig Zokni.
1: És itt van velünk
2: Rohamanó Fonalszál!
1: Neves te is.
3: Most nem megy. Sziasztok.
0: Mi a baj?
3: Nem tudom, csak elszakadt a cérna.
1: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy, de várj csak, nekem van egy ötletem.
0: Na mondjad, mi az?
1: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a mesés könyvet.
0: Igazad van, gyere, cipeljük. Oké. Újon nehéz, egy, kettő, három.
1: Gyere, lehozzunk.
0: Ó, tudod, az a mese.
1: És itt van.
0: Oké, felolvassuk együtt.
3: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
0: Oké, akkor kezdjük el.
3: Bendül Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodából haza. De semmi sem segített.
0: Történt valami, Matyikám?
3: Kérdezte tőle a tigris.
1: Hát...
3: válaszolta Matyi.
1: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
0: Na, hogy segítek?
3: Rikkantotta a tigris.
0: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
3: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak. De Matyi panaszkodott.
1: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki.
3: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
0: Akkor fussunk versenyt!
3: Kiáltotta Andor.
1: Az nem ér!
3: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
1: Ti úgyis gyorsabbak vagytok!
3: Andor javaslatot tett.
0: Ülj fel a tigris hátára akkor! Na?
3: Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
1: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
3: Morgott magában.
0: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
1: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
3: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
0: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
3: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
0: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
3: Tűnődött Andor.
0: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
1: És ki segített? Hogy lett vége?
3: Érdeklődött Matyi.
0: Senki.
3: Vakkantott egy nagyot Andor.
0: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
1: Hú, Andor!
3: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
1: Másszunk!
3: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna. Mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
1: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni. Még csíkjaim sincsenek. Még szőröm sincs.
3: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
0: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen,
3: jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne, vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
0: De hogy ez mennyire idegesítő már?
3: Orrot lógatva felsétáltak a dombtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
0: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
3: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják? Hát tessék! A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. tessék, és még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
1: Akkor én hazamegyek!
3: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált. Követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
0: Gyere, Matyi, gurulj velem!
3: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
0: Nem mész haza?
3: Kérdezte Andor nagy komolyan.
1: Nem, várok még 10 percet.
3: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
0: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
1: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
0: Hát elhiszem. Manó, neked jobb kedved lett?
3: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
1: Jaj, de jó.
0: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
3: Jó, várjunk.
0: Oké.
1: Menjünk.
0: Figyeltek.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. A bugyelláris, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Pálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Pálint hatalmas tüzet rakott. Közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy

0: Legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úrlányas, megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úrlányához, és leültek kártyázni. De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba, az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget. No, Bálint, gondolta magában a legény, amint búsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad. Se bugyelláris, se pipa, se süveg. Egyszer csak előtte termett az anyuka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Bálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó, bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Bálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s mikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától, a pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a harmadik következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta. Bálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire. A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.
1: Jó lesz!

0: Bonjour Nathan.
1: Vicces volt. Én nem tudom táncolni, de földön a gyökerec van a lábam. Ez egy pavic volt.
0: Pavic volt. Na, la, la, la, la.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: A Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizest királyom, Göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadásztarisznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment.

0: Tám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a Mátrában az őzeket. Gyertek, urak! Nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek! Bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodormenta virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. No, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, s mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyett ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. Ha te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
1: Csukás Mese Rádió. A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.
2: Barna Béla bácsi bement a boltba, bekente bajuszát büdös barna bokszal.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
2: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
3: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
1: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
2: Ott is kell viselkedni, de hát ott szórakozni járunk, meg pihenni.
3: Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
1: Tüskés hátú ezt elismerte.
2: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom.
3: Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod először is. Nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
1: Tüskés hátul vállát vonogatta.
2: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, hát megvettem a jegyet.
3: Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszön meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet.
2: Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálna. És észkolni se szabad. Jaj, de hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
1: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
2: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni.
3: Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés, nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is egyébként, mint a moziban, annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
2: És ha nem tetszik?
3: Akkor nem tapsolsz, udvariasan néma maradsz.
1: Tüskés hátú vidáman bólogatott.
2: Hát azért ez nem is olyan nehéz,
3: de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve. Ami elrontja a hangulatot.
1: Tüskés hátú ravaszul mosolygott, az jutott eszébe, hogy most azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.
2: És a táborozásnál ott milyen illemszabályok vannak?
1: De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is.
3: Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni.
1: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
2: A természettel?
3: Igen, a fával, a vízzel, a hegyel.
2: Na, erre kíváncsi vagyok.
1: Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy
3: fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében?
1: És a vízzel?
3: Nem piszkítod be, mert hát, ha más is, fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába.
1: És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias?
3: A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdöd jó levegővel.
1: És nem is játszhatok.
3: Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég.
1: Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Hát ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek. Méghozzá Petőfi Sándor bácsi szak.

hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét,

de van ám itt még egy színes hangszer. Egészen másfajta, mint az előző három. Csodálatosan szép színe van, és húrok találhatóak rajta. Ezt a hangszert pedig, ha

a másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja, húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy basszusgitár. Aki pedig megpendíti a basszusgitár húrjait, Várvölgyi Szabolcs! És őt is megtapsolom, nagyon lelkesen tudok tapsolni, azt hiszem, figyeljetek csak! Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy

0: játszott veletek nem más, mint Szabó Zsejke.
1: Mi vagyunk a Handa Banda zenekar, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még egy kicsit pattogjunk.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek verset. Kormos István, a nyár gyerekei. Kölyök felhőcske szendereg, csak ikre lesz esőhasas, vízen, szikrázó szőnyegen nyargal egy csepp török kakas. Leföl sétálgat a vödör, szélére szomjas fecske ül, barázdában két nyúl kotyog, oroszul, németül, csehül. Sárkánya szérűn, morrogó, torka gyöngy rossz szemet fuval, mézes Annuska játszogat kavicssal, halpattantyúval. A rétzöld lábakon szalad, fésülgeti hét ujjú szél, veremben répa aluszik, kukoricához tök beszél. Egy szalmasárga kiscsikó pálca lábain fut, s nyerít, a völgyben ember bandukol, kék porkottázza lépteit.

0: Varázsdoki rendel.
1: Hú, pajtik, nem tudom, teljesen ballábbal keltem ma. Pedig még két ballábas sem vagyok, csak ballábas. 10 emberből 9 jobbkezes, és csak egy balkezes. És csak 100 emberből 1 ugyanolyan ügyes mindkét kezével. Én különleges vagyok, mert mindkét kezemmel ugyanolyan balfék vagyok. A testünk két oldala különböző, azaz aszimmetrikus. A páros szerveink, mint a szem, fül, kéz vagy a láb általában ugyanolyanok, de a tüdőnk például kisebb a bal oldalon, mint a jobbon. Ez azért van, mert a bal oldalon van a szívünk, és kell neki a hely.
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
4: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
5: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták, nevét csupa nagy betűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse? Most róluk mesélek, hallgassátok, szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos. Fecske László, Guruló barátok, 8. rész. Tűz a városban. Szép idő volt, talán túl szép is. Poroszka tűzoltó autója, Lángőr kapitány, éppen a lóerő ligetben barkóbázott, kékfény karcsival. Tárgy? Kérdezte a rendőrautó. Igen, felelte Lángőr kapitány. Nagyobb, mint te? Nem. Piros színű? Igen. Víz jön belőle? Az. Az utcán található? Kékfénykarcsi egyre közelebb járt a megoldáshoz. Ahogy mondod, az utcán. rákérdeznék. Tűzcsap? Honnan tudtad? Csodálkozott a tűzoltóautó. Ugyan már, kapitány, szinte minden kitalálós játékba beleveszed a tűzcsapot, legyintett a rendőrautó. Így könnyű dolgom van. Lefogadom, hogy a következő, amit kitalálsz, a poroltó készülék lett volna. Igazam van? Lángőr kapitány sértődött arcot vágott. Nem felelt kékfénykarcsi kérdésére semmit, annak ellenére sem, hogy a rendőrautónak igaza volt. Inkább másról kezdett beszélni. Nem tetszik nekem ez a jó idő. Miért? Mióta baj az, ha hétágra süt a nap? Nézett fel az égre a rendőrautó. Túl nagy a csend, felelte lángőr kapitány. Ilyen csak vihar előtt szokott lenni. Ugyan már, ne fesd az ördögöt a falra. Ez puszta tapasztalat, felelte a kapitány. Felőlem eshet az eső, csak szél és villámlás ne legyen, azt nem szeretem. Ha szerette lángőr kapitány, ha nem, az időjárás akkor is elhozta a cudar vihart. Minden volt abban, csak eső nem. Dörgött, villámlott, és még a szél is olyan erővel tombolt, hogy majd leszette a házak tetejét. 3 órás fékevesztett hurrikán söpört végig Poroszkán. Pedálka Petra és Suhanó Janó összekapaszkodva várták a vihar végét lomhalló ránt garázsában. Úgy remegtek, mint a kocsonya. Egyikük sem szerette az efféle időjárást. Az úthengert bezzeg úgy elaltatta a szélfúvás, mint annak a rendje. Fel sem ébredt a végéig. Már épp alább hagyni látszott a tombolás, amikor még egy utolsót dörgött az ég, és egy villám egyenesen a lóerő liget legmagasabb fájába csapott. A lombkorona szárazabb ágai azonnal tüzet fogtak, és pillanatok alatt lángolni kezdett az egész fa. Tűz van, harsongta lángőr kapitány izgatottan. Azonnal hívni kell a tűzoltókat. A kapitány idegesen kapcsolta be a szirénáját, és először balra, majd jobbra indult volna, aztán megállt, bambán maga elé bámult, és így szólt. Szent locsolócső, de hiszen én vagyok a tűzoltó. Kékfénykarcsi még sosem látta ilyen zavarodottnak őt. Mindketten megközelítették az égő fát, s lángőr kapitány ráirányítva az egyik tömlőjét, hangosan elkiáltotta magát. Vizet a tűzre! Hiába, semmi nem történt. Csupán 2 apró vízcsepp pottyant ki a tömlője végéből. Kapitány, üres a tartályod! Figyelmeztette a barátját a rendőrautó. Ez esetben irány a legközelebbi tűzcsap. Ott majd feltöltöm magam. Te maradj itt, tartsd szemmel a tüzet. Lángőr kapitány nagy sebességgel kanyarodott ki az útra, és a sarkon lévő tűzcsaphoz igyekezett. Pöfögő Patrik tágra nyílt szemmel közelítette meg a ligetet. Ekkora tüzet még nem látott, de a mögötte megjelenő arató aladár sem. Tudunk valamiben segíteni? Kiáltották oda mindketten kékfénykarcsinak. Nem is tudom, van tartályotok? Kérdezte a rendőrautó. Nekem van, és most pont üres. Permetszer volt benne, de kimostam, felelte arató aladár. Jól van, menj a kapitány után. Ott lesz a sarkon a tűzcsapnál. Töltsd tele magad te is, és igyekezz vissza, adta ki a határozott utasítást kékfénykarcsi. Mindeközben a tűz egy másik fára is átterjedt. A lángok még magasabbra csaptak. A felszálló füst a vasútállomáshoz is elszállt, s Füstös Flórián ijetten tekintett az égre. Érezte, hogy nagy a baj, de sajnos nem tudott segíteni, mert a sínek nem vezettek be a központba. Lángőr kapitány hamar visszaért, és azon nyomban oltani kezdte a tüzet. A vízsugár magasra lövelt, s a liget körül összegyűlt tömeg lélegzett visszafolytva figyelte az eseményeket. Arató aladár tartálya is megtelt lassacskán. Visszarobogott, s leparkolt lángőr kapitány mellett. Megérkezett a pótlás, kiáltotta a tűzoltónak kékfénykarcsi. Ha kifogynál, aladárból átszivattyúzhatod magadba a vizet. A tűzoltóautó folyamatosan a tüzet bámulva bólintott egyet, s rendületlenül folytatta az oltást. A többiek egy igazi hőst láthattak munka közben. El voltak alélva lángőr kapitány bátorsága láttán. A bámészkodók nagy megkönnyebbülésére a lángok egyre kisebbre zsugorodtak. A tűzoltóautó tartájából elfogyott a víz, így hát megkezdték a szivattyúzást a traktor tartájából. Lángőrkapitány feszülten tartotta a tömlőt. Gondolataiban a régi nagy tűzoltóautók jártak, akiket már fiatal járgányként csodált, s akikre mindig is hasonlítani akart. Az álma valóra vált, mert a kitartó munkának meg is lett az eredménye, hiszen messze földön nem akadt olyan bátor tűzoltóautó, mint Lángőr kapitány. Arató Aladár tartája még félig volt, amikor végre sikerült eloltani a tüzet. A jelenlévők hangos éjjelzéssel jutalmazták meg a hős kapitányt és az őt segítőket. A fák koronáinak nagy része leégett ugyan, de szerencsére túlélték a katasztrófát. Egy-két év és újra olyan terebélyes lesz mindkettő, mint amilyenek voltak, mondta Kékfény Karcsi. Másnap Lángőr kapitány tiszteletére a járművek felvonulást szerveztek, s a tűzoltóautó még egy kitüntetést is kapott a hősies helytállásáért, s miközben az éjjelzés hangja betöltötte az utcákat, Lángőr kapitány meghatódva köszönte meg a barátai kedvességét. A legfontosabb ilyen esetben a nyugalom, mondta mindenkin végig tekintve. Először gyorsan felmérjük a bajt, aztán döntünk. A megfelelő döntés életeket menthet, s nélkületek nem sikerült volna megfékezni a katasztrófát. Mert ahol szeretet, barátság és összefogás él, ott a legnagyobb lángok is hamar kialszanak.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb sirálylánya. A szépségesen szép ezüst volt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Ha nem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi igaz gyöngyöt küldött. Ezüstot belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüsthold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj, eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüstholt pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündér gyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe, választottam pedig szürke felhő lenne, fényes igazgyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Há, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Hú, mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, s felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általadta. Általadta, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott. Piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy, az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Sukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Sukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és találós kérdést mondok. Figyeljetek csak! Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesre állja. Szerintem nagyon közel járunk a megoldáshoz. Elmondom még egyszer. Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesre állja. Mi az? Úgy bizony, az egér. Nagyon okosak vagytok. Miből találtátok ki? Igen, igaz, a sajt, meg a szürke bunda, meg a cica. Jól figyeltetek. Gratulálok!

0: üssed-üssed botocskád. Élt egyszer a falu végen egy favágó a feleségével, akik olyan szegények voltak, hogy krumplin és száraz kenyéren kívül nem került egyéb az asztalukra. Habár a favágó egy nappal lát éve dolgozott, többre akkor sem jutott. Még a szerencse is elkerülte őket. Hanem egy nap, amikor a favágó éppen a tisztáson száraz kenyeret ebédelt, megszólította egy vélember, akinek hófehér szakálla a földet verte.
1: Adjon Isten, bátyám! Megszánna néhány falat kenyérrel. Már napok óta éhezem,
0: mondta az öreg. Már hogy ne adnék, válaszolta a szegény ember, és elfelezte a cipót. Az öreg ember megköszönte, majd így szólt.
1: Mivel segítettél rajtam, megajándékozlak egy terítővel. De jól vigyázz rá, mert ez nem akármilyen abrosz.
0: Majd így folytatta.
1: Ha legközelebb megéhezel, csak vedd elő és mondd. Terülj, terülj, asztalkám! Meglásd, egy-kettőre olyan lakomat árul eléd, amilyet még nem láttál. Többet ezután nem lesz gondod az ételre.
0: A favágó nehezen hitt az öregnek, de azért megköszönte az abroszt és búcsút intett. Mikor este felé befejezte a munkát, elindult hazafelé, ám közben megéhezett, és elhatározta, hogy a következő faluban kipróbálja a csodaterítőt. Bement hát a legközelebbi fogadóba, leült egy asztalhoz, elővette a terítőt, és egykedvűen azt mondta. Terülj, terülj, asztalkám! Akkor hirtelen tele lett az asztal mindenféle finomsággal. A szegény ember azt se tudta, hova nézzen. Volt ott sült hús, töltött paprika, túrós csusza, mákos kalács. De a favágó nem volt elég óvatos. A kocsmárosné is látta a varázslatot. Már is kieszelt egy ördögi tervet. Megvárták az urával, míg a favágó lefekszik aludni, és aztán az éjszaka közepén kicserélték a csodaterítőt egy közönséges abroszra. Hajnalban pedig továbbment a szegény ember, és az egészből nem is vett észre semmit. Mikor aztán hazaért, vígan köszöntötte a feleségét. Na nézd csak, milyen csodaterítőm van! Amint elmondom a varázsigét, tele lesz az asztal mindenféle földi jóval. És akkor elővette az abroszt, de az asszony csak nevetett rajta. A favágó pedig elmondta a bűvös mondatot, de csak nem történt semmi. Megpróbálta még néhányszor, de hiába, az asztal üres maradt. Na hát, igazán vicces kedvében van ma, kacagott a felesége. A favágó pedig nem tudott mit tenni, beletörődött a dologba. Ám mikor másnap az erdőt járta, újra összetalálkozott a vénemberrel.
1: Drága fiam, van számomra még egy falat kenyered?
0: Hogy ne lenne? Kár, hogy az abrosz csak egyszer vált be, felelte szomorúan.
1: Akkor bizony téged átvertek. Kicserélhették, és ezért nem terem többet. De mivel most is segítettél, adok neked egy bárányt. Csak mondd neki, táncolj, táncolj, báránykám! És annyi aranypengő hullik majd a szőréből, hogy alig bírod megszámlálni.
0: A favágó ismét megköszönte az ajándékot, az őszöreg ember pedig eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csak hogy a szegény favágó hazafelé ismét betért a fogadóba, és óvatlanul eldicsekedett a csodatevő báránykával.
2: Majd elhiszem, ha látom,
0: mondta a ravasz kocsmárosné. A szegény ember pedig megtáncoltatta a bárányt, és csak úgy hullott a bundájából a sok aranypénz. Azt gondolta az ember, vigyék csak, hadd jusson némi pénz a szegényeknek is. Ám ahogy leszállt az éj, és a favágó álomra hajtotta a fejét, a kocsmárosék
1: Elcsenték tőle a bárányt, és helyette ott hagytak egy másikat. Reggel pedig a favágó boldogan ment haza az állattal. Nem is sejtett semmit a cseréből. Nézze, asszony! Ez ám a csuda bárány! Ha kérem, aranypénz hullik a bundájából, mondta otthon a feleségének. Ám akárhogy szólongatta a bárányt, az meg sem mozdult, csak bégetett. Most már aztán igazán el volt keseredve a szegény ember. Az nem lehet, hogy kétszer is pórul járjon. És amint ezen tanakodott az erdőben, megjelent előtte újra az öregember. Miért lógatod az orrat, fiam? Elveszett a bárány? Kérdezte. Úgy, ahogy mondja, felelte. Na, mivel jól bántál velem, utoljára megsegítelek. Bizony a kocsmárosék lopták el az abroszt és a bárányt is. De adok most egy botot. Ezzel menj vissza a fogadóba. Amikor odaértél, csak kiáltsd el magad. Üssed, üssed, botocskám! Majd átadta a botot az öregember, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha ott se lett volna. A favágó pedig elment a fogadóba, és kérte a kocsmárosékat, adják vissza, amit elloptak. De ők tagadtak.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Móra Ferenc versét hoztam, Gyöngyöm Gyuri. Ez a címe. Gyöngyöm Gyuri jó katona. Sose tudja, hol a lova. Ha fekvőbe, ha kelőbe, örökösen keresőbe. Csingilingi csengő csenget, uram fia mit jelenthet? Csingilingi azt jelenti, ozsonnára kell sietni. Gyöngyöm Gyuri sietne is, ha lehetne, repülne is. Lengen átszál paripáján, mint a sólyom, mint a sárkány. Ide toppan, oda rohan. Hol vagy, édes lovam? Egérjükba nézegeti, kéményben is keresgeti. Ide tettem, oda tettem, kipked, kapkod nagy ilyetten. Panaszkodik fűnek, fának, marikának, karikának. Nem tud róla kari, mari, te én tudok, bégabari. Lengenádat, zsengenádat, megettem a paripádat. Csingilingi csengő csenget, uram fia mit jelenthet? Csingilingi azt jelenti, Gyurinak már nincs mit enni. Üres már a csészikéje, cirmosztica ült melléje. S borongatta, terengette, a tejecskét mind megette. Búsul Gyurka a kis széken, több paripa nem kell nékem, akár fakó, akár ráró, jobban jár a gyalogjáró.
2: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok, legyen szép napotok!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult, micsoda esemény, kalap van a ló fején. Na hát, én is köszönök, úgy illik. S megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt, te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt. Hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek. Lesben állt a dagadt fuvaros, szeme sötét, zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak. Tóbiás rémülten látja, hogy fogoly a barátja. Szép nyakába pányva, jaj, mit tegyek? Törd a fejed, Tóbiás, ész kell ide, csel kell ide, nem vitás. Van ész, van csel. Itt egy csizma, Itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csőrdöngölőt víga járja. Gyere, egércimbora, bújj oda! Bújj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát! Jön a dagat, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja, sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kis egér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se, így végződött a mese.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
4: Szólásmondások.
5: Képzeld, mi történt?
6: Na, mesélj!
5: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
7: Remélem, szót fogadtatok?
5: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni, de apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
7: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
5: Az mit jelent?
7: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
5: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
7: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe aprítson. Megkiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem. A szomszédország királya nem adta neki a leányát. Pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon. Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött borbélegénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Ej, ilyen-olyan adta, eltakarodj innét, ordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak? Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz. Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál. Kérdi a kapus. Hogy hívnak? Engem 4 hét előttnek. No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged? Borbélegény vagyok, s szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetné halál a napjáig. Hát, ha olyan híres borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál. Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára. Kérdi a szakácsné, kit keres maga lelkem? Mi a neve? Macska az én nevem, kincsem szakácsné. Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony? Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal. Ugyan miért sír? Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt. No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa. Csak vigye, lelkem, vigye! Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból. Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök. Túrós, rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom. Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól. Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi. Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott. Jaj, ki vagy, mit akarsz? Túrós rétes a nevem, felséges király kisasszony, meg ne ijedj tőlem. Túrós rétes? No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony, s olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota. Hát miért jöttél, túrós rétes? Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát. Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg? Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, és az enyémnek is, ha megtudja az apám. No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét. Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett? Mondja a király kisasszony. Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a túrós rétes miatt. Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari Borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még Borbé nem beretvált, amióta áll a világ. Hogy hívnak? Kérdezte a király. Ilyes valaminek, felelte a királyfi. No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban. Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvát, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje. Megállj, kazember, megállj! Ordított a király, szaladt szobáról szobára. Először is a lányával találkozott. Nem láttad ilyes valamit? Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni túlós rétes miatt. Szalad a király a konyhára. Nem láttad ilyes valamit? Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el. Megbolondultak ezek? Mind félre beszélnek. Szalad le a harmadik kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Ilyes valamit nem, de most futott erre 4 hét előtt. Bolond! Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé. No, végre hallok okos beszédet is. Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni. Láttad ilyes valamit?
2: Nem láttam, felséges királyom.
1: Hát miért fekszel a sárban?
2: Mert a pálinka levert a lábamról. Szedte vette gazembere. Hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról?
1: Szúdarul elpáholta a kapust, és visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbély. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.
0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kórai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon. Egész nap a 100 karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a 100-at végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondolj csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

büszke öreg király, Nagy Balaton királya. Láthatatlan szemeivel tekint le a világra. Ez a király nem más, mint a badacsonyi öreg hegy. Ölében a legfinomabb szőlőfajták teremnek.

Bazar fején koszorú ül, szénfekete bazaltból. Szellő fújja, eső mossa, napsüt rá a magasból. Tenyeréből rigók esznek, virág nő a szakállán. Erdő zöldel, szőlő érik szétterül.

0: bazalt szívű öreg király vigyázza a Balatont. Menj el egyszer, nézd meg te is szőlőfürdős Balacsonyt. Bazalt szívű öreg király vigyázza a Balatont. Menj el egyszer, nézd meg te is szőlőfürdős Balacsonyt.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Falkó meg a gombóc. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Falkónak nagyobb volt a szeme, mint a szája. Persze ezt úgy kell érteni, hogy mindenből nagyobbat, többet akart enni, mint ami egy ilyen kisfiúnak éppen elég. Anyu, miért nem csinálsz nagyobb gombócokat? Kérdezte, pedig anyu éppen akkora gombócokat főz, amekkorának egy gombócnak lennie kell. Apu, miért ilyen kis dinnyét hoztál? Mondta apunak, pedig apu olyan nagy dinnyét hozott, hogy még ő is alig bírta hazacipelni. Ugyan mit csinálnál, ha nagy gombócokat raknék a tányérodra? Akkor nem tudnál nyolcat megenni, csak egyet, legfeljebb másfelet, válaszolt anyu. Az csak bízd rám, hencegett Falkó. Ugyan mire volna jó a nagyobb dinnye? A felét sem tudnánk megenni, a többit kidobhatnánk, még a hűtőszekrényben sem férne el. Az csak bízd rám, mondta Falkó apunak. Másnap Falkó lent üldögélt, szokott helyén az udvarban, a kerítés mellett. Falkó, gyere ebédelni! Hallotta anyu hangját. Falkó az ilyesmit mindjárt meghallja, csak azt nem, amikor anyu ilyesmit mond. Menj csak le a közértbe és hozzál két deka élesztőt. Az ilyesmit legalább háromszor kell elmondani, persze ilyenkor már a hang is, a szöveg is változik. Hányszor mondjam, te haszontalan? Hát, ilyenek ezek az anyuk. De megtörtént az is, hogy Falkó hívás nélkül megjelent a konyhajtóban. Itt vagyok, mondta. Mit akarsz? Kérdezte anyu. Nem hívtalak? Nem, csodálkozott Falkó. Úgy hallottam, hogy azt mondtad, gyere ebédelni. Anyu ilyenkor vagy nevetett, vagy mérgelődött. Falkónak úgy látszik, nem csak a szeme káprázik néha, és óriás gombócokat, meg hatalmas fagylalt adagokat lát, hanem a füle is. De most csak ugyan anyu hangját hallja. Kisfiam, gyere ebédelni! Falkó már is ott ül az asztal előtt, hogy bement volna az udvarból, és odaült volna az asztalhoz, arra már nem is emlékezett. Ott ült az asztalnál megszokott helyén, ám az asztalon szokatlan látvány tárult most már csak ugyan nagyra nyílt szeme elé. De most a csodálkozástól nyílt nagyra a szeme, mert az asztalon olyan hatalmas tálat látott, mint egy üst, és abban akkora gombócok gőzölögtek, mint egy-egy futballlabda. Falkó megrémült. Ki vágja fel neki ezeket a gombócokat? Töprengett, mert hogy ő nem képes erre, azt tudta. Anyu, apu vágt fel, de sem anyu, sem apu nem ült az asztalnál, sőt, még a szobában sem látta őket. Ki vágja fel? Siránkozott Falkó. De akkor a tálból felemelkedett egy kis emberke, akkora volt csak, mint Falkó kis ujja, pedig az igazán kicsiny volt, hanem a hangja az óriási. Úgy harsogott, hogy az ablak is megrezzent, amikor megszólalt. Majd te! Rád bízzuk! A kis emberke átlátszó volt, mintha gőzből lett volna, bizonyára abból is volt. De én nem tudom, nyögte Falkó ijedten, szepegni is kezdett. Nem érek fel odáig.
2: Már pedig neked kell felvágni, és jól vigyázz, mert ebben a tálban éppen 8 gombóc van, tudom, annyit szoktál megenni. Most ezt a 8 gombócot mind meg kell enned, és utána azt a kis dinnyét, ami ott áll a sarokban.
1: Ordította a kis gőzemberke, és odamutatott a sarokba, ahol egy akkora dinnye állt, hogy nem is lehetett tudni, hogyan fért be az ajtón.
2: Na mi lesz?
1: Kihabált a kis emberke, és fenyegetően Falkó felé libegett. Falkó nem várt tovább, hirtelen az asztal alá bújt.
2: Ho-ho, nem lehet megszökni, tessék csak mind megenni, fejezte be a gőzemberke.
1: Ebben a pillanatban Falkó nagy koppanásokat hallott, mert a gombócok mind kiugráltak az asztalra, egymás után onnan a padlóra. Falkó felugrott, Jól bele is verte a fejét az asztalba, de ezt most észre sem vette. Rohant az ajtó felé, a gombócok utána, élükön a kis gőzemberke rohant, villát és kést tartott a kezében. De ezek óriási evőeszközök voltak. Palkó meg sem tudta volna emelni őket. A kis gőzemberke azonban könnyedén forgatta azokat a levegőben. Palkó kirohant az udvarba, az utcára is kiszaladt volna, de sajnos a kapu zárva volt. A gombócok ott gurultak mögötte, utánuk az óriás dinnye. A gőzemberke meg bömbölt, fogjátok meg! Palkó megrázta a fejét, majd körülnézett. Ott ült szokott helyén a kerítés mellett. Megtapogatta a fejét, bizony jó kis púf volt a homlokán. Úgy látszik, beleverte a fejét a kerítésbe a nagy izgalomban, és ettől felébredt. Körülnézett, de sem a gombócokat, sem a dinnyét, de még a gőzemberkét sem látta sehol. Csak egy kis veréb állt előtte, és nézte kíváncsian. Palkó, gyere ebédelni, hallotta. Hanem ez már igazán anyu hangja volt. Palkó még soha sem örült annyira anyu hívásának. Rohant már is. Mi van a homlokodon? Kérdezte anyu ijetten. No nézd, csak egy kis gombóc. És mosolygott. Azám, gondolta Palkó, milyen jó, hogy csak kis gombóc és nem nagy. Meg sem merte kérdezni, hogy mi az ebéd, attól félt életében először, hogy gombóc. De szerencsére mákos metéltet főzött anyu. És az is ér annyit, mint a lekváros gombóc. És nem is jó sokat enni, akkor nem fájdul meg az ember gyomra. Apu is megérkezett, hozta a dinnyét, de éppen akkorát, amekkorát három felnőtt meg tud enni. Mert a dinnye evésben Palkó is felnőttnek számít.
0: A Palkó meg a gombóc című mesét hallottátok.
3: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
3: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
3: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukás Mese Rádiót!
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mese sorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mese sorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.
7: Képzeld, mi történt.
8: Na...
7: Ma edzésen nagyon sokat kellett futnunk. Alig állok a lábamon, úgy elfáradtam.
8: Hát, teher alatt nő a pálma.
7: Ez is egy közmondás.
8: Igen, és azt jelenti, hogy a nehéz dolgok leküzdése erősíti, fejleszti az embert.

0: Csukásmese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukásmese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukásmese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukásmese Rádió.

Melegkora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó Fürj és Fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fürjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gond terhesen készülődtek, hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen. Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürty vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el, az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök, ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott 3 nap és 3 éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik, a jövő tavaszig.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szerbusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák, persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy a legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben? Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakukk fűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is, s hová pottyant?
2: Épp az orromra kellett esned, gurult dübe Páfrány.
1: Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában mókus ült, és azt mondta,
3: most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok.
1: Miért? Sajnálta meg Moha.
3: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok. És gombát sem találtam,
1: sóhajtotta keservesen mókus, és felugrott egy magasabb ágvillába, hát ha ott talált teli tobozt.
2: Mindenkinek megvan a maga gondja, vigasztalta Moha.
3: Nekünk például az alvással gyűlt meg a bajunk, ásított Páfrány.
1: Páfrány megigazította kakukk fűpárnáját, Moha meg csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és újra elszenderültek. Ekkor Páfrányhoz lépett az álom, és megkopogtatta a homlokát. Szabad?
2: Kerüljön bejjebb, dünnyögte Páfrány.
1: Az álom két hüvelyk ujjával jelet nyomott a homlokára, és Páfránynak úgy tetszett, hogy egy magas hegytetőn áll. A lábánál kis felhő gomolyog, és így szól hozzá. Miért nem repülsz te is, Páfrány? Páfrány csak felszökkent, és már repült is. Egy kis ideig repült, mint a madár, egy kis ideig úszott, mint a hal. Egészen addig a helyig repült, ahol Mohával aludtak. Páfrány egy ideig körbejárta önmagát, aztán belebújt saját magába, és felébredt. Megbökte Mohát, és azt mondta.
2: Álmomban repültem. Micsoda gyönyörűség volt. Jó, jó, dünnyögte álmosan Moha, és a másik oldalára fordult.
1: De Páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett.
2: Először egy magas hegytetőn álltam.
1: Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett. Egyre magasabbra.
2: Aztán széttártam a karomat, és már repültem is.
1: Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzláb gomba nőtt ki alatta, és most lepottyant róla, mint egy erkéről.
2: Mit bűvelsz?
1: Ilyet meg Moha. Páfrány iszonyú haragra gerjedt.
2: Nem tudja jobban megválasztani a helyet, ahol kinő, maga Oktondi.
1: Az őzláb gomba igazi szépség volt. Magas és karcsú, kalapja olyan volt, mint egy napernyő, és fátyol díszítette. Egy pillantásra sem méltatta Páfrányt. Tha, egy ilyen pöttöm Jankó, s hogy kiabál? Páfrány ezt nem hagyta annyiban.
2: Hogy nem sül le a bőr a képéről maga, nyakig láb!
1: Az őzláb gomba erre már csak annyit mondott. Kis ilyen elájult. Moha kézen fogta Páfrányt.
2: Inkább menjünk innen, Páfrány!
1: Mikor elmentek, az őzláb gomba egy ideig még dúlt-fúlt mérgében, aztán megfenyegette a két komát.
3: Ezért még megfizettek, de megám,
1: Magszóró után nyúlt, és szórni kezdte maga körül az erdőben, meg a tisztáson a magvakat. Mohának és Páfrájnak még hosszú utat kellett megtenniük a házikójukig. Egyszer csak megbotlott Moha, utána megbotlott Páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja, hova oda, és merre kifelé? Egy egész erdő nőtt belőlük, és Moha meg Páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. Máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt.
3: Hippi-hoppi-hopsz, tenyő meg toboz, hopla-hopla-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopla-hopla-hó.
1: Hát mókus volt az. Télire szedte az őzlábgombát, már néhány nyalábbal összeszedett.
2: Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török, mondta Mohának és Páfránynak.
4: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Vörös Sándor, a társ. Keverd a szíved napsugár közzé, készíts belőle lángvirágot, s aki a földön mellém viseli és hevét kibírja, ő a párom.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Ráadás mese. Répa vitéz. Volt egyszer egy kastély, abban lakott egy pocakos király. Sok dolga volt a főszakácsnak. Minden ebédre háromféle levest, háromfajta főzeléket főzött, húsokat sütött, káposztát párolt, krémeket, mártásokat kevert, pogácsát szaggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött.
2: Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápat paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász, kutyák elé való, nem a király asztalára!
1: Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra.
2: Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind!
1: Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített.
2: Na tessék! Fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta.
1: A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra, úgy kiáltott.
2: Zöldségek, gyümölcsök, barátaim! Ne tűrjük tovább ezt a gyalázatot! Ha nem vagyunk elég jók a szakácsnak, hát ne főzzünk belőlünk ebédet! Úgy van, úgy van!
1: Helyeseltek a krumplik, és harciasan a konyhaszekrény alá masíroztak. A többi zöldség villámgyorsan felkapaszkodott a szekrény tetejére. Lisztes zsákokból, mozsarakból sáncot építettek.
2: Kukták, gyerünk, fogjátok el őket!
1: Parancsolta a szakács.
2: Üsd vág, nem apád!
1: Vezényelt répa vitéz. A kukták megpróbálták fakadállal kipiszkálni a krumplikat a szekrény alól, de föntről fejükre ugrottak a zöldségek, csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták.
2: Segítség!
1: Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni.
2: Kötözzük meg őket!
1: Rikkantott répa vitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöld borsó

0: Mi történik itt? Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat, kiabált a sok ennivaló. Csúfoltak minket. Legyőztük a szolgákat is, büszkélkedett Répa vitéz. A királyfi ámult bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok.
1: Meghiszem azt,
0: húzta ki magát Répa vitéz. A kis királyfi elgondolkodott. Akkor ma nem ebédelünk?
1: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni,
0: hőbörögtek a csigatészták. Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával és a lencse főzelék kolbásszal, jelentette ki a királyfi.
1: Már nem is tudom, gondolkozott Répa vitéz. Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
0: Persze, hogy nem, dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
1: Ígérem, nem csúfolódom többet,
0: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
1: Mindenki a helyére,
0: vezényelt Répa vitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszóródott lencse beugrott a tálba, csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiók gombjába.
1: – Mehetsz kezet mosni, kis királyfi!
0: – integetett Répa vitéz.
1: – Fél óra múlva kész az ebéd!

Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska. Én is pisze, te is pisze, gyere pisze, vesszünk össze, pisz, pisz, pisz. Egy hegy megy, szembe jön egy másik hegy. Én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy.

király. Sárga rózsa, vadvirág, álljál gyorsan, mezítláb. Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Esztendőre vagy kettő.

Már. Dundi-dongó lépeget, ide-oda nézeget, ide lép, oda lép, virágporon mézen él. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra,

Tünk. Csücs! Nézzétek csak, emberek, nagy csizmában kisgyerek, komoly képpel léteget, hátrafelé nézeget. Menjünk, menjünk, mendegéljünk, míg sűrű erdőbe érünk, a fák között mókus ugrál, az árokban.

Volt egyszer egy kisbaba, földre tette anyuka, tipegett, topogott, két kis cipő kopogott. Jár bizony a kisbaba, földre tette anyuka, tipegett, topogott, két kis cipő kopogott. Gyere, pici, az ölembe, itt a cukor a zsebembe. Nem adok én a picinek, aki engem nem szeret, egyen meg az egeret. Aki nem lép egyszerre,

messzire, csak a világ végére, ott se leszünk sokáig, csak 12 óráig. Ez a lábam, ez jobban járja, mint emez. Vigyázz, lábam, jól vigyázz, mert a másik meggyaláz. Uccu lábam járt ki most, nem parancsol senki most. Dér, dúr, december, hová ballagsz, kisember? Ketten jártunk óvodába, térdig érő kis szoknyába,

Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Nincsen álteri. Könyökét beveri, és még egyszer. És még egyszer.

0: Harry. És szégyellős Réka.
1: Halihó gyerekek! Ismét én vagyok itt, Réka, és hoztam nektek egy újabb fejtörőt. Így hangzik a találós kérdés. Most képzeljetek el egy kis csöndes barátot, aki nem beszél, de mindig pontosan tudja, mennyi az idő. A falon lakik, vagy néha az asztalon, a kezeteken. Kerek az arca, és két karjával mutatja az időt. Lehet, hogy ketyeg, de nem mindig hallod. Vajon mi lehet ez? Találd ki és mondd ki hangosan! Helyes! Ez az óra! Remélem, sikerült kitalálni. Ti is hordjatok órát, hiszen olyan jó, amikor a mennyi az idő kérdésre ti is tudtok egyből válaszolni. Nagyon jó volt veletek játszani. Legközelebb is várlak titeket egy új találós kérdéssel. Sziasztok! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbe járt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte.
3: Cini, cini,
2: mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Hát csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogosra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel robta, mint Koma Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, ves már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle, lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy percre az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Isten, ti aztán elbántatok vele, rémült meg tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápja is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett Tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Moha meg Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy veszőt, lehajolt egy 100 zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Moha meg Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgő csárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe! Játszol rajta, aki akar! Mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Moha meg Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt, és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk! Nyújtották át a hegedűt Tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét, és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tud ám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Moha meg Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Tudtátok, hogy a csipkebogyót más néven hecsedlinek hívjuk? Hú, de ennék egyet most. De mivel nem tudok, éppen, ezért énekeljünk róla egy dalt.

0: Kutyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kutyavetye bemutatja a vedlő állatokat.
1: Tudtátok, hogy néha az állatok is kinövik a ruhájukat? Na persze nem mindegyik, csak néhányuk. Például Kabóca Kálmán, a szomszédom. Úgy vette észre, hogy elérte a felnőtt kort, hogy szűk lett rá a ruha, amit eddig hordott. Fogta hát magát, és kibújt belőle, azaz vedlett. Az imádkozó sáska két ima között növekszik egy kicsit, de a ruhája nem nő vele, ezért levedli. A viperának olyan ruhája van, mint egy hálózsák, úgyhogy amikor kinövi, egyszerűen csak kimászik belőle. Ilyenkor azt mondja, itt a vedlés ideje. Néha, amikor pókot látok, kiderül, hogy nincs is ott pók, csak a ruháját hagyta ott, azaz rég levedlette. A múltkor például fél óráig beszélgettem egy tarantulával, és amikor nem válaszolt, kiderült a turpisság. Ugyanez van a skorpióval is. Tényleg, ti szoktatok vedleni?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk, csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska? Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja. A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett. Csibe, csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék? Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük. én is megyek, örvendezett a sarka, és még közelebb röppent. De tudod-e, hogy hol lakik? Kérdezték tőle. Az víz én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja. Itt lakik a szomszédban, a répaföld csücskében. A kis csibék meg a sarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta. Nyulambulam! Csipogták a csibék, csirregte a sarka. A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik? Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében. No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve. Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? Kiáltotta a nyúl. Itthon, itthon, hápogott a kacsa. A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska. Éppen őt keressük, csipogták a kis csibék, csirregte a sarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá. Nem tudod, hol lakik? Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja. Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt. Meg is találták. Ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében. Sün, sün, sünkoma! Csipogták a kis csibék, csirregte a sarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott. Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg. A sün előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt. Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek. A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska, csak egy bolhaugrás. Így szólt a sün, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat. No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő. A kis csibék, a sarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús, repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja. Hold, hold, ezüst hold! Csipogták a kis csibék, csirregte a sarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte. Mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. 3 napja nincs az égen, 3 napja vacogunk. Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a sarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a botjával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süss ki, napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított. Oh, ki az, ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a sarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sün. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van. Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek? Szomorkodott a napocska. 3 napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam. Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A sarka a törölközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron, magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mondd.
1: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az óvónéni is nagyon büszke volt rá.
2: Azta! És tényleg ő rajzolta?
1: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
2: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
1: Más tollával? Mint a madarak?
2: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
1: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
2: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
3: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukásmese Rádió.
2: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No, majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szemborsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A répa. Egy emberöltővel ezelőtt élt két fiú testvér, akik annyira különböztek egymástól, mint a tűz és a víz. Az idősebbik kegyetlen, gőgös és kabzsi volt, míg a testvére éppen az ellentéte, jóságos, önzetlen és segítőkész. Mikor felnőttek, az idősebbik kabzsi testvérből gazdag ember lett. Ha talált valamit, mindig eladta, s lehetőleg kétszeres áron. Nem létezett számára más boldogság, csak ha dúskálhatott a pénzben. Hanem a kisebbik testvérnek csak egy darabka földje volt néhány állattal, de azok is mind gebék voltak. Így nappallá téve dolgozott, hogy legyen mit ennie a családjának, s habár alig jutott étel az asztalra, mindig szívesen megosztotta másokkal. Így történt, hogy egy nap, mikor az állatokat etette az udvaron, egy sánta öregember kiáltott oda neki az országútról.
1: Fiam, adnál egy kis vizet ennek a fáradt szegény embernek?
0: Hogy ne adnék, bátyám, de jöjjön inkább be a házamba, hadd hívjam meg vacsorára, válaszolta a jószívű fivér. Az öregember elfogadta a meghívást, s habár csak kenyérrel és egy szelet szalonnával tudták megkínálni, mégis igen hálás volt a gazda kedvességéért. Mikor elbúcsúztak, az öreg megkérdezte.
1: És mondja, a répát elvetette már?

0: hatalmas volt, hogy mikor megpróbálta kihúzni, nem ment neki. Hívta a fiát, de még ketten sem bírtak az óriás répával. Jött is nem sokára a fiú, mögötte a szomszédsággal, s azoknak még az álluk is leesett a répa láttán. Ásni kezdtek, és órák is elteltek, mire végre megpillantották az egész répát. Végül nagy nehezen kihúzták a földből a zöldséget, majd tanakodni kezdtek, hogy mit tegyenek vele. Aztán a gazda így szólt. Az nem járja, hogy egy ilyen különleges répát egyszerű szegény emberek egyenek meg. Vigyük inkább a királyhoz. Döntsön ő a sorsáról. És így is tettek. Másnap felrakták a répát egy szekérre, majd befogtak elé 8 ökröt, de még az is kevés volt. Az egész falu kellett hozzá, hogy elindulhasson a szekér. Így jutottak el a király udvarába. Bizony rá is csodálkoztak a városban a különös menetre. Az utca megtelt emberekkel, és mindenki ámuldozva nézte a hatalmas répát. Hamar híre ment a csodarépának, a királyi család pedig már izgatottan várta a palota kapujában.
1: Uram királyom,
0: néked hoztam ajándékba ezt a különleges óriás répát, szólt a gazda, mikor a kapuhoz értek.
1: Bizony tetszetős ajándék, fiam,
0: felelte a király. Megköszönte a répát, és végül annyi termést, ételt, italt adott jutalmul a gazdának, amennyit a szekér elbírt. Hanem a király idővel sem feledte a gazdát, utasította hát egyik emberét, hogy járjon utána, mégis kiféle, miféle ember ez a földműves. Miután a szolgáló visszatért és elmondta, milyen jóságos, derék ember a gazda, a király örömmel nevezte ki udvari répaszállítójának. S attól fogva a szegény fivérnek nem volt semmire gondja. A környéken mindenki tőle hozott zöldséget, meg tejet, és hamarosan szép vagyonra tett szem belőle. Közben a bátyja fülébe is eljutott a répa híre, és majdnem belesárgult az irítségbe. Még hogy egy répa, egy közönséges répa, és a király cserébe gazdaggá tette, mérgelődött magában, és egyre azon járt az esze, hogyan kerülhetne ő is a király kegyeibe. Ki is eszelt egy tervet. Felvette a legszebb ruháját, és elment a városba, hogy mindenét eladja. Majd a zsák pénzzel, amit kapott, átsétált az ékszerész üzletbe.
1: Mutassa, melyik a legnagyobb drága köve, mondta az ékszerésznek,
0: az pedig egy fényes rubintot vett elő. Akkora volt a kő, mint a kabzsi ember tenyere, és úgy csillogott, hogy a szeme is belekáprázott. Nagyon értékes ez a rubint, egyedül a király méltó rá, hogy viselje, mondta az ékszerész. Az ember megörült a kincsnek, gondolta, annál többet ad érte majd a király. Gondosan eltette a zsebébe a követ, és sietett a palotába, hogy látogatást kérjen. Hanem az őrök nem akarták beengedni, előbb kikérdezték, hogy kicsoda. Nem nagyon tudta, hogy mit feleljen, hát végül azt mondta, hogy ő a répás ember bátyja. Amint a király meghallotta ezt, nagyot tevetett magában. Hisz tudta ő már a szolgájától, hogy micsoda kabzsi, gonosz ember a gazda bátyja. Se baj, gondolta, most majd jól megleckészteti. Beívatta hát.
1: Mi járatban erre ember? Kérdezte a király.
0: Drága felség, ajándékot hoztam néked, egy szépséges rubint követ, mondta remegő hangon.
1: Köszönöm. Mondd csak, mit szeretnél az ajándékért cserébe? Kérdezte az uralkodó.
0: Engem, uraságot, bármilyen apró ajándék a boldogsággal tölt el, szerénykedett a báty. Gondolta, annál nagyobb jutalmat kap,
1: Hát akkor olyat kapsz, amit én nagybecsben tartok. A kapzsibágy hazament és le sem hunyt a szemét, olyan izgatottan várta, mit küld neki a király. Másnap meg is érkezett a menet, hátul egy óriási, jól megrakott szekérrel. Az ember boldogan dörzsölgette a tenyerét, mikor elképzelte, mennyi kincs rejtőzhet a ponyva alatt. Végre közelebb ment, türelmetlenül felhajtotta a leplet, s tudjátok, mi volt alatta? Egy nagy tál, benne egy óriási szelet répával. Az ember pedig, mikor meglátta, szégyenében világgá szaladt.

o medvě. Élt egyszer a hegyek között egy ősz öreg anyó, két unokájával, Másával és Dásával. Az öreg anyó nagyon féltette a két kislányt, és nem szerette, ha az erdő közelében játszottak. Mindig azt mondogatta, bizony sok érdekes dolog van az erdőben, de éppen ugyanannyi a veszély is. Aztán egy nap nagyanyó megbetegedett, és nem volt otthon Csipkebogyó a gyógytejához. Megkérte hát Dását, menjen el az erdő szélére, és szedjen egy kosárkával. De aztán óva intette, nehogy elkódorogj, le ne térj az ösvényről, különben könnyen eltévedhetsz. Könnyen megtalálta a Csipkebogyó bokrokat, a kislány gyorsan megtöltötte a kosarat, de aztán a kíváncsiság urrá lett rajta. Csak egy kicsit körülnézek, mi bajom eshet, gondolta, és besétált az erdőbe. Ahogy Dása a fák között ugrándozott, észre sem vette, hogy letért az ösvényről. S mikor indult volna hazafelé, sehogy sem találta az utat. Már éppen sírásra görbült volna a szája, mikor madár csicsergésre lett figyelmes. Kedves kislány, erre gyere, majd én mutatom az utat. Dása pedig követte a madarat, s egyre beljebb és beljebb kerültek az erdőben. Aztán egyszer csak eléjük ugrott egy medve. Felkapta Dását, és futott vele át a sűrű erdőn egészen a kunyhójáig. Még szerencse, hogy megtaláltalak, éppen gazdaasszonyt kerestem, aki segít nekem, mondta a medve. Aztán körbevezette Dását a kunyhójában, majd azt mondta, ezen túl engem szolgálsz, főzöl, ruhákat varsz, takarítasz, és mire hazaérek a vadászatból, rend és finom vacsora várjon. De a lány egész éjjel le sem hunyta a szemét, úgy félt. Reggel aztán ráparancsolt a medve. Elmegyek vadászni, te meg addig főz nekem levest, szőj nekem takarót. Azzal otthagyta Dását. A lány pedig nekilátott a munkának. Ám akárhogy próbálkozott, semmi sem sikerült neki. A leves kiömlött, aztán meg elsózta, a kemencét nem tudta begyújtani, a fonalat meg kibogozni. Így hát, mikor este a medve megérkezett, a konyhában állt a füst, és a leves ehetetlen volt. Erre aztán feldühödött. Micsoda egy mihaszna lány vagy te! Ezentúl csak lakj a pincében, és válogasd a krumplit meg a répát! Üvöltötte. Eközben Mása és a nagymama égre földre keresték Dását, de sehol nem akadtak a nyomára, mintha a föld nyelte volna el. Egy nap aztán a nagyanyó elküldte Mását bogyókat szedni, de figyelmeztette, le ne térjen az ösvényről. Ám a lányt hajtotta a kíváncsiság, és bemerészkedett a fák közé. Aztán annyira belefeledkezett a játékba, hogy egyszer csak nem találta többé a kivezető utat. Mása kétségbe esett. Hogy fogok én innen kijutni? Mondogatta magában, mikor madár csicsergés ütötte meg a fülét. Gyere szép kislány, kövess csak engem, én majd kivezetlek, csipogta. A lány megörült a madárkának, és boldogan követte. Ám az csak egyre messzebb vitte, míg nem egy tisztáson eléjük toppant a medve. Ugyanúgy, mint Dását, felkapta, és futott vele haza a kunyhójába. Még szerencse, hogy megtaláltalak, új gazdasszony kell nekem a házhoz, dörmögte. Ezentúl itt fogsz velem élni, és amíg én vadászok, te rendben tartod a házat, főzöl, mosol, tüzet raksz. Mindjárt kezdheted is. Mire hazajövök, legyen tiszta a ház, süssél nekem kenyeret, és szőj nekem takarót. Majd a medve elindult vadászni a rengetegbe. Mása körbe járta a házat, lement a pincébe, és ott a zöldségkupacok mellett megpillantotta Dását, hogy örült a viszontlátásnak a két testvér. Aztán Mása így szólt. Ne aggódj, húgom, majd én kitalálom, hogyan szabadulhatnánk el innen. Addig te csak maradj itt, és nehogy haragra gerjezd a medvét. Ezután Mása kiseperte a házat, majd finom levest főzött, kenyeret sütött,
és közben puha takarót szőtt. El is készült mindennel időben, s mire hazaért a medve, tiszta ház várta finom, gőzölgő vacsorával. Ízlett a medvének a vacsora, s miután jól belakmározott, elment aludni. Bizony tetszett neki a puha takaró is, ki sem akart alóla bújni. Másnap reggel aztán így szólt Mássához. Igazán jól végezted a dolgodat, cserébe kérhetsz tőlem bármit. Mássa elgondolkodott. Nem kell nekem semmi, csak a nagymamámnak szeretnék süteményt küldeni. Ha csak ennyit kérsz, ezt könnyen teljesíthetem. Mire hazaérsz a vadászatból, beleteszem egy zsákba. Neked csak el kell vinned nagyanyóhoz, és letenni a ház elé. De nehogy belenézz, vagy falatozz belőle. Én majd felmászom a tölgyfa tetejére, és onnan foglak szemmel tartani. A medve bólintott, aztán elment vadászni. Mása pedig elkészítette a süteményt. Majd mikor kihűlt, lement a pincébe, és keresett egy nagy zsákot. Megkérte Dását, hogy bújjon el az alján. Majd ő is utána mászott, és a fejükre tette a süteményeket, hogy a medve ne fogjon gyanút. Mikor hazaért a medve, meglátta a kunyhó közepén a zsákot, tetején a süteményekkel. Azt gondolta, kész van a csomag. Hát a vállára kapta, és elindult vele a nagyanyó házához. Ahogy mendegélt a medve, útközben megéhezett, és gondolta, kivesz egy falással a zsákból. Ám amikor kinyitotta volna, Mása felkiáltott. Ejnye, bejnye, látlak ám a fa tetejéről, nem ehetsz a süteményből. A medve megijedt, gyorsan felkapta a zsákot, és loholt egészen a nagyanyó házáig. Ott letette a verandára a csomagot, és már futott is vissza az erdőbe. Csak hamar nagyanyó is megérkezett, és nem értette, hogy került az udvarára az óriási csomag. Kinyitotta, és kivett egy süteményt, majd megkóstolta. Még a szeme is könnybe lábadt az ízétől, mintha Mása sütötte volna. Akkor előbújt a zsákból a két lányka, megölelték a nagyanyjukat, majd táncra perdültek mind a hárman. A lányok pedig soha többet nem mentek az erdő közelébe.

0: Sputnik.
1: Pingvinek.
2: Vigyázz!
1: Pingvinek.
2: Tánc!
3: Jobb szárny, bal szárny.
1: Most már mind a két szárjatokat mozgassátok.
3: Láttál le már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
1: Pingvinek.
2: Vigyázz!
1: Pingvinek.
2: Tánc!
3: Jobb szárny, bal szárny, jobb láb.
1: Hármat kell egyszerre ritmusra.
3: Láttál le már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
1: Pingvinek.
2: Vigyázz!
1: Pingvinek.
2: Tánc!
3: Jobb szárny, bal szárny, jobb lábbal láb.
1: Most már billegünk úgy, mint a pingvin. Így.

0: Jobsan, Borsan, Jobb, Láb, Bal, Láb, Fejed.
1: Most már a fejedet is csak elneveszítsük.
0: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
1: Pingvinek,
0: vigyázz!
1: Pingvinek,
0: tánc! Jobb szárny, bal szárny, jobb láb, bal láb, fejed,
1: popsi! Na, az, milyen ügyesek a gyerekek, most gyorsabban próbáljuk, hogy láttál-e már pingvint
0: a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
1: Pingvinek,
0: vigyázz!
1: Pingvinek,
0: tánc! Jobb szárny!
1: Gyorsabban kell a jobb szárnyatokat mozgatni!
0: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
1: Pingvinek,
0: vigyázz! Pingvinek, tánc!
1: Jobb szárny, bal szárny, mind a kettővel kell bírod már!
0: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni.
1: Pingvinek,
0: vigyázz!
1: Pingvinek,

0: jobb szárny barszárny, jobb láb bal láb.
1: Gyorsan van kell a lábunkon is.
0: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
1: Pingvine,
0: vigyázz!

és kettő. A mesékben a királyfit várunk, de melyiket van belőle három?

0: és három, négy, azaz öt, hat, hét, nyolc, kilenc és tíz.
1: Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek. Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
3: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűszfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét, majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor meguntták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle, versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűk családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú, hú, hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfa kosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
4: Ennyi kaland egy napra!
3: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Csukás Mese Rádió. A fantáziát más néven képzelő erőnek is hívjuk. Mert ugye nem csak fizikai erőnk van, hanem képzelő erőnk is. Amikor könyvet olvasunk, vagy rádióban mesét hallgatunk, akkor ahhoz, hogy érteni tudjuk a történetet, el kell képzelnünk a szereplőket és magát a történést is. A könyv és a felolvasott történet is nagyon jól tudja fejleszteni a fantáziádat. Kívánom, hogy sok-sok jó mesét hallgass, akár itt a Csukás Mese Rádióban is. Ha van olyan mese, ami nagyon megtetszett, készíts hozzá rajzot is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.
6: Képzeljétek el, van olyan, hogy a dalok annyira hasonlítanak egymásra, hogy szinte ugyanolyanok. Most három ilyen hasonló dalt fogunk.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Azt mondják, az erdők bölcse, nagyra nyílik kerek szeme, vadászik csak este fele, mi a tudós becses neve?
2: A bagoly.

a legszebb felhő. Biztos ti is szeretitek nyáron a kék eget bámulni, és álmélkodni azon, milyen gyönyörű alakokat tudnak felvenni a pihe-puha fehér felhőpamacsok. De azt biztos nem tudjátok, milyen nagy a verseny közöttük. Mert a felhők is nagyon szeretnek versenyezni egymással. Komoly szabályai és hagyománya van ám a versenyzésnek, és már olyan réges-régóta megy, hogy az ember nem is emlékezhet arra, mikor kezdődött. A felhők ugyanis igazán hiúk, nagyon odafigyelnek az alakjukra, a pamacskáikra, a fehérségükre, és arra is, hogy milyen hosszan tudnak elterülni a végtelen égbolton. Megszámolni is bajos, olyan sokszor osztották már ki egymás között a díjaikat, ám az egyik verseny nem éppen úgy alakult, ahogy tervezték. Ez a mese pont erről a napról szól. Tudva levő, hogy a legszebb felhők versenyén csak hófehér felhők indulhattak, mert mégiscsak ők a legszebbek. Legalábbis ezt gondolták sokáig. Minél fehérebb, minél vakítóbb valaki, annál pompásabban mutat az égen. Ezek a gyönyörű fehér pamacsok a legváltozatosabb alakot tudják felvenni. Olyan könnyedek és karcsúak, hogy bármikor lesz belőlük kígyó, sárkány, elefánt, repülő vagy vitorlás. Az egyik felhő egyszer egy egész erdőt megformált magából, de nem csak a növényeket, volt abban nyuszi, róka és számtalan énekes madár. A másik annyira gyönyörű fehér pillangóvá alakult az egyik versenyen, hogy azt azóta is emlegetik az öregek. Nem is beszélve a fiatal felhőkről, akik meseszép épületekké és városokká is szeretnek halmozódni. Ám az egyik évben a bárányfelhők mellett egy tömzsi, egérszürke felhőcske is benevezett a versenyre. Mit sem törődött a gúnyolódásokkal, csak lebegett nehézkesen, türelmesen várta a sorát. A többi felhő persze össze-össze nevetett a háta mögött, és pökhendien nyújtózkodtak, gomolyogtak, illegtek-billegtek, hogy szépségüket és könnyedségüket fitoktassák. Szépen sorban, egyessével mindenki bemutatta, hogy mivel készült a nagy felhő szépségversenyre. Az egyik újonc egy ágaskodó paripát mutatott be, ami olyan élethűre sikeredett, hogy többen hallották, ahogy nyerít. Egy régi bajnok, többszörös legszebb felhő cím birtokosa, egy anyukát és a kisgyerekét formálta meg, akiket nemrég látott a mezőn sétálni. De olyan szép volt az anyuka, és olyan bájos a kisgyerek, hogy többen még tapsolni is elfelejtettek. A harmadik mutatvány sem volt semmi. Az egyik induló olyan zubogó és élethű vízesést elevenített meg, hogy attól még a Niagara vízesésnek is a torkán akadt volna a víz. Kisvártatva a tömzsi szürke felhő került sorra. Izgult is rendesen, le ne szerepeljen. Nagyokat fújtatott, nagyon rákészült a dologra, és próbált minél karcsúbb lenni. De jaj! Fordult jobbra, fordult balra, próbált nyújtózkodni, formálódni. Valahogy sehogy sem sikerült szép formát öltenie. Ugyanolyan tömzsin és szürkén lebegett az égen, mint előtte. A többi felhő először csak csöndben vigyorgott, majd valaki felnevetett, és onnantól nem volt megállás. Pár perccel később az égbolt összes bárányfelhője a szürke felhőcskén hahotázott. A szürke felhő szeretett volna felszívódni és elpárologni, annyira szégyelte magát. Ám zavarában csak egyre tömzsibb és egyre szürkébb lett. Végül hatalmas esőcseppeket hullajtva, sírva fakadt. Úgy potyogtak belőle a kövér cseppek, mintha minden bánatát bele akarná sírni a világba. Ó, te buta! Nevettek a többiek.
Hát ezért nem való nektek ez a verseny. Most nézd, mindent eláztatsz. És nevettek volna tovább, ha hirtelen nem történik valami gyönyörű. A napocska, aki eddig csendben figyelte a versenyt, gondosan az esőcseppekre irányította a sugarait, és lásd csodát, megjelent az égen a legszebb szivárvány, amit csak valaha látni lehetett. Ízott benne a piros és a narancs, vakított a sárgája, ragyogott a zöld és a kék, és olyan pompázatos lilával még egy felhő sem találkozott. Nemhogy az emberek odalent, akik szájtátva bámulták a hirtelen jött esőt és szivárványt. Látjátok, milyen gyönyörű? Kérdezte a nap. Ilyenre csak ez a kis szürke felhő volt képes, úgyhogy kérjetek tőle bocsánatot, mondta bölcsen a megszeppent felhőknek, akik igyekeztek jóvá tenni hibájukat. Igen ám, de sehol sem találták a szürke pamacsot, pedig néztek jobbra, néztek balra, fel is, le is. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ám egyszer csak megszólalt egy hang. Itt vagyok. A többi felhő nagyon meresztette a szemét, és alig hitték el, amit láttak. Olyan fehér felhő lebegett előttük, hogy az még az ő szemüket is bántotta. Látjátok? Kisírtam magam, és most milyen szép fehér lettem. Körülállták, csodálták és bámulták, és bocsánatot kértek tőle, de ő azt mondta. Nem haragszom rátok, csak egyet szeretnék kérni. Ezentúl szürke felhők is indulhassanak a versenyen. Mindenki helyeselt, és azonnal megszavazták, hogy attól kezdve az esőfelhők is versenyezhessenek, hiszen ők is ugyanolyan szépek, mint a fehér bárányfelhők.

feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedi, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze, soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott. Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondott a Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett. Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel

0: arcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a tóték portájára ballagott, és így köszönt be. Én Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból. Ahmed csak elsápadt, torkának adta hang, megismerte az apját. Gyere, fiam, érted, jöttem. Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt, aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. Már azt hittem, hogy soha sem megy el tőlünk, sírdogált.
1: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána,
0: dörmögte Tóth uram. Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét. Anyjuk, kiáltott a feleségére.
1: Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött.
0: Tóthné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is, hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni.
1: Magyar lettem itt Debrecenben.
0: Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gazdag Erzsi, begyújtottam kemencémet. A verset Morvai Noémitől halljátok. Begyújtottam kemencémet, libegjen, lobogjon, száraz fája, venyigéje, ripegjen, ropogjon. Ha leégett, megkérem a pemetet, pemetet söpörje ki belőle a szemetet, szemetet. Segítségül jön a lapát, beveti, beveti, kenyeremet a kemence megsüti, megsüti. Hogyha megsül ropogósra, pirosra, pirosra, megszegheti Jancsi, Julcsa, Piroska, Boriska.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.
2: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abátszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült. De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon? Marasztalta a városi kisegér. Annyi finomság van még itt. A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni. Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle!
1: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A zsiráf!

Ням-ням-ням-ням-ням.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold. A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csáncsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted?
2: Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti.
1: Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el?
2: Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás.
1: Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apróra vagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért.
2: Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ugrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész.
1: Igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész.
2: Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátút.
1: Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküld hát az ember a feleségét is.
2: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
1: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom? Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat? Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
2: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
1: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
2: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
3: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
1: felelt rá az asszony,
3: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
1: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérő se győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat ott hagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
2: Hát, kend, atyafi, mit csinál azzal a dióval? én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. No, hát majd felszállítom én, mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja. Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend? Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
4: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
2: Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
4: No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is.
2: Megint mendegélt, és talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
4: Hát, kednéném, asszom, mit csinál?
3: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
4: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
2: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
4: No, hála Istennek, gondolta magába. Megtaláltam 2 bolondot.
2: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Beszteritz Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. 2 nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel. A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész, te leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki. Hová mész, te leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki. Gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől. Metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész, te leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, vuff, hová mész, te leányocska? Megyek szolgálni. Vau, vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff. Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony. Na, most gyere velem. Meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak. Most hengergőzz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta. No, most hengergőzz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jót ételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta, gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki, vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki, én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, te a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe se ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Wow! Nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, wow! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet, s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat, s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jöjj haza! De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öregasszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz! Kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Egy, kettő, három, négy, kicsi kacsa, hová még? Fekete tóba fürödni, ő a fogócska, ninni.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A király nyulai népmese. Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény asszony, és ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet, míg a világ s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának, édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Sütött is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy mendegél ország világ ellen, hegyen völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, eléveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kis egérke, s azt mondja, hallod-e te legény, adj egy falást abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincogna nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elejébe, s ott vár rá a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi, mi járatban vagy te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak, bélegény, van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de ezek bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100-100 felé futott. Haj, megszontyolodott a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszélte otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Elé áll erre a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét, s erőst köpte a tenyerét, hogy ő, tudom Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapá a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó nagy taligakerék, s ezzel elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki Isten nevében egy falás pogácsát, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke úgyis talán megsegít a jó Isten, hogy nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérkes, azt mondja, no te szegény legény, jót étel helyébe jót várj, két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítette meg az Isten egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondá az egérke, tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondá az egérke, s akármi veszedelembe légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elé mondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondá a király. Van 100 nyulam, ezeknek ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból. Jól van, a legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, Szűz Mária, Szent József, kiállt a legény, mit csináljak most már? Eszibe jut a kürt, elirántja, belefuvint, s hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét, semmiképpen el nem tud gondolni, hogy miféle ördöngős praktikával gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolá magában, azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem, egyéb próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony az Isten nevében sem áld, mert neki az a feladata, hogy egytől egyig vigyázzon a nyulakra. De így, de úgy, mondja a leány, vendégség lesz a háznál. Amint így vitatkoznak, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet.

0: Háromkodik, hogy reng belé az udvar. Jere csak, jere, te semmire kellő, mit küldöttél te nekem a zsákba? Az Isten Istenem ne legyen, ha nem nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót, hát mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem bizony, felséges királyom, életem halálom a kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott? Mondja a király, még ilyen sem ettem világ életemben, hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jött ki. No hallod-e, te szegény legény, mondta a király, még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? Csak egy kád pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsákpénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza, de bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csüt.
3: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével, s jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvára. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvára, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bíró ott könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szette-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram, soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram, hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent színről színre, tartsanak utánam kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? kik hordták ide ezt a sok

0: fát. A népek, felséges uram, s mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serénye munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás, Mátyás, Mátyás, dadogta a bíró. Bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Te állj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példással megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez népet szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották. Éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép, meghalt Mátyás király, oda az igazság.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába! A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt! Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek, virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ág a szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad, te gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A bakkecske meg a kos. Élt egyszer egy öreg ember, meg egy öreg asszony. Volt egy bakkecskéjük, meg egy kosuk. A bakkecske meg a kos jó barátságban voltak, ahova a bakkecske ment, oda ment a kos is. Ha a bakkecske a veteményes kertbe ment káposztát lopni, a kos követte, ha pedig a virágos kertbe füvet legelni, a kos oda is utána ment. Azt mondom én neked, asszony, szólt az ember a feleségéhez. Hajtsuk el a háztól ezt a kecskét meg a kost, mert se a veteményes kert, se a virágos kert nem marad meg tőlük. Amint a bakkecske meg a kos meghallották ezt, tarisznyát vartak maguknak, és elindultak világgá. Mennek, mennek, mendegélnek, hát egyszer csak egy farkas koponyát találnak a mező közepén. A kos erős volt, de igen félénk. A bakkecske viszont bátor, de igen gyenge. Emeld fel a farkas koponyát, kos barátom, te vagy az elősebb, szólt a bakkecske. Vedd fel inkább te vagy a bátrabb. Addig vitatkoztak, míg aztán közös erővel fel nem emelték, és bedobták a tarisznyába. Tovább mennek, mendegélnek, hát látják, tűz lángol az egyik mezőn. Menjünk oda mi is, ott töltjük az éjszakát, hogy a farkasok fel ne faljanak. Oda mennek a tűzhöz, a tűz körül három farkas ült, kását főztek. Mit tehetett a két jó barát? Jó estét kívánt a farkasoknak. Jó estét, jó estét, örültek meg a farkasok. Még nem fő a kásánk, de most már hús is lesz hozzá, belőletek. Megijedt a bakkecske, a kos is igen megrémült. Eszébe jut a bakkecskének a farkas koponya. Vedd csak elő, kos barátom, azt a farkas koponyát. A kos benyúlt a tarisznyába, és kivette a koponyát. Nem ezt, hanem a nagyobbikat, mondta a bakkecske. A kos megint kihúzza ugyanazt. Van ott még nagyobb is. Azt add ide. Megrémültek a farkasok, azon kezdték törni a fejüket, hogyan szökhetnének meg innen, mert ez olyan két jószág, hogy a fejünket veszi, lám csak egyre másra húzzák elő a tarisznyából a farkas koponyákat. Megszólal az egyik farkas. Úgy látom, nagyszerű társaságunk lesz a vacsorához, a kása is szépen fő már, de fel kell még önteni egy kis vízzel. Elszaladok vízért a kútra. Azzal fogta magát, és már szaladt is. Várja a másik két farkas, mikor tér vissza a társuk, de közben ők is nagyon gondolkoznak, miként illanhatnának el innen. Elment az a gézengúz, aztán bizonyára leült valahol. A kását meg nincs mivel felönteni. Török egy vesszőt, és megyek, visszakergetem. Ezzel szedte is a lábát, többé vissza se tért. A harmadik farkas tovább üldögélt, nagy rémülten. Utánuk megyek már, megnézem, mi történt velük. Már szaladt is, örült, hogy elmenekülhet. Ekkor azt mondja a bakkecske a kosnak. Na komám, most már kapjunk be egy-kettőre ezt a kását, aztán szedjük mi is a lábunkat. Hamarosan bekapkodták, aztán utcu neki, vesd el magad. Az első farkas ez alatt így gondolkozott. Hát nem szégyen három farkasnak megijedni egy bakkecskétől meg egy kostól. Menjünk csak vissza. Mire a farkasok visszatértek, a két jó barát már kiürítette az üstöt, kereket oldott és felmászott egy magas tölgyfára. Törik a fejüket a farkasok, hol találhatnák meg a bakkecskét meg a kost. Elindultak a nyomukban, és megtalálták őket a tölgyfán. A bátor bakkecske felmászott egészen a tölgyfa tetejére, a kos pedig, mivel félénkebb volt, lejjebb maradt. Te vagy az idősebb, mondja a két fiatal farkas az öregnek. Te mondd meg, hogyan hozzuk le onnan az ebattákat. Hanyat feküdt az öreg farkas a fa alatt, és elkezdett varázsolni. A kos remegve ült az ágon, de félelmében elvesztette az egyensúlyt, és ráesett a farkasra. A bátor bakkecske nem sokáig gondolkozott, elkiáltotta magát. Hozd csak fel ide az öreg farkast, majd én ellátom a baját. Felpattantak erre a farkasok, neki iramodtak, hogy csak úgy porzott utánuk az út. A bakkecske is lemászott a nagy fáról, elmentek a mezőre, kalibát építettek, és még ma is ott élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével, s jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvárra. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Eszné! Ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szette-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram, hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek! Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serényen munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás, dadogta a bíró, bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Tájj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példással megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez népet szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották. Éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép, meghalt Mátyás király, oda az igazság.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukás Mese Rádiót!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket. Sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, az háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinohoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csokifagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
6: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
5: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
6: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
5: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, műsorvezető a Duna TV-n. Most pedig egy nagyon kedves kis mesét mondok nektek, melynek címe a Bőségmadara. Göbölyös Attila meséje. Egyszer volt, hol nem volt, egy eldugott kis faluban, ahol a föld szegényes volt, és az emberek épp hogy megéltek, történt egy különös eset. Egy nap egy ragyogó aranytollú madár szállt le a falu főterére. A madár nem csak szép volt, hanem varázslatos is. Amikor megszólalt, csilingelő hangja, mintha reményt és boldogságot hintett volna szét. A falusiak először félve közeledtek hozzá, de a madár barátságosan trillázott, mintha azt mondaná, ne féljetek, segíteni jöttem. A falu legidősebb embere, Ilonka néni, úgy döntött, hogy a madár szavait értelmezve követik, amit mondani akar. A madár a csőrében egy kis magot hozott, és azt a földre ejtette. Amikor a maga talajba hullott, azonnal szárba szökkent, és gyönyörű búzakalász nőtt belőle, tele érett szemekkel. A madár minden nap új magokat hozott, és mindenütt, ahol a magokat elvetették, bőséges termés nőtt. A falu földje, amely korábban szegényes és kopár volt, hamarosan zöldelt és aranysárgán hullámzott a szélben. Az emberek hálásak voltak a madárnak, és vigyáztak rá, mintha a saját családjuk tagja lenne. Ahogy telt az idő, a falu nem csak gazdaggá, hanem boldoggá is vált. Az emberek megértették, hogy a bőségmadara nem csak a termést, hanem a közösség erejét is elhozta nekik. Már nem csak a földjükről gondoskodtak, hanem egymásról is. Segítettek a rászorulóknak, megosztották a termésüket a szomszédos falvakkal, és minden évben ünnepséget rendeztek a madár tiszteletére. Egy nap a madár elrepült, de mielőtt eltűnt volna az égbolt kékjében, utoljára trillázott. A gazdagság nem csak a termésben rejlik, hanem a szeretetben és az összetartásban. Őrizzétek meg ezt a kincset! A falu ezután is virágzott, mert az emberek nem felejtették el a madár tanításait. És amikor valaki megkérdezte, hogy miért olyan boldogok, mindig azt válaszolták, mert megtanultuk, hogy az igazi bőség a szívünkben van.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Hogy mire jók a nyelvtörők? Arra, hogy szépen, tisztán beszéljünk, és közben jól szórakozzunk. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Márha tudjátok. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a száz sebesi szépen szóló szépsípszót. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, most együtt. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, jöhet a következő rész, mint a száz sebesi, szépen szóló szépsípszót. Most együtt, mint a száz sebesi, szépen szóló szépsípszót. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a száz sebesi, szépen szóló szépsípszót. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: Mi ketten tudjuk, hogy te vagy az a lány.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos hegedűs. Élt egyszer egy hegedűs, aki olyan csodálatosan játszott hangszerén, hogy minden száj tátva maradt a dallamoktól. Magának való legény volt, éjjel-nappal a világot járta egymagában, s közben egyre csak húzta muzsikáját. Egy nap, mikor éppen egy sűrű erdőn vágott keresztül, megunta a magányt, s gondolta, keres magának egy utitársat. Rázendített hát a hegedűjére, hát ha előcsal valakit a lombok közül, akivel barátságot köthet. A bozót hirtelen megmozdult, de bizony nem tetszett a legénynek, amit látott, egy farkaskoma volt, aki előjött játékára.
1: Milyen csodás dallam, bár csak én is így tudnék játszani.
0: Ezen könnyen segíthetünk, barátom. Csak tedd, amit mondok, s majd te is ilyen szépen húzod, mondta a hegedűs, a farkas pedig örömmel beleegyezett a dologba. A hegedűs akkor egy tölgyfára mutatott. Ha te is ilyen csodálatosan szeretnél játszani, csak kapd elő a két mancsodat, és dugd bele a fakérek közötti repedésbe. Nem értette a farkas, mi történik, de azért csak megtette, amit mondtak neki. A hegedűs pedig felkapott egy nagyobb követ, a repedésbe dugta, és a farkas már nem is tudta kihúzni a mancsát, úgy beszorult. Várj meg itt, kedves koma, mondta a hegedűs, azzal otthagyta. Nem sokára azonban újra elunta magát a magányos zenész, hát ismét rázendített, hogy előcsalogasson egy jövevényt. Kisvártatva egy róka tűnt fel az ágak mögül, de a hegedűs csak húzta a száját az állat láttán.
2: Na hát, mi csodás dallamok, bár csak eltanulhatnám, sóhajtott a róka.
0: Szívesen megtanítalak, rókakoma, csak hallgatnod kell minden szavamra, mondta a hegedűs, a róka pedig könnyen beleegyezett. Akkor a hegedűs egyik kezével megfogta először egy bogyoróbokor ágát, másikkal pedig egy áfonyabokor ágát, lehajtotta őket a földre, és rájuk lépett, majd így szólt a rókához. Add ide a bal lábad! A róka odaadta, és azt az egyik bokorhoz kötötte. Most pedig a jobbat! Azt meg egy másik bokorhoz kötözte. Abban a pillanatban a róka kifeszült, és ott lebegett a két bokor között. Csak várja, míg visszajövök! A hegedűs pedig tovább állt, de aztán újra megunta a magányt. Elővette hegedűjét, és addig húzta, míg a bokorból megjelent egy nyulacska. De a fiúnak ő sem felelt meg, és kieszelt egy újabb tervet.
3: Milyen szép a muzsikád, ha csak egy kicsit is megtanulhatnám,
0: ábrándozott a nyúl. A hegedűs pedig könnyen meggyőzte, nem kell sok erőfeszítés, csak úgy kell tenned mindent, ahogy kérem. Itt van ez a hosszú kötél. A nyakad köré tekerem, folytatta a legény. A másik felét pedig ehhez a fához szögezem. Hadd lássam most, milyen kitartó vagy. Fúst körbe annyiszor a fát, ahányszor csak bírod, mondta a fiú. A nyúl pedig meg is tett mindent, hogy a kedvére tegyen. Neki rugaszkodott a nyúl, és csak futott körbe-körbe, míg a kötél rá nem tekeredett a nyakára, épp hogy mozdulni tudott. Csak várj itt, és mindjárt jövök, és már ott is hagyta a hegedűs. Eközben a farkas addig-addig rángatta a fába szorult lábait, míg valahogy kiszabadult, s egyből el is indult, hogy móresre tanítsa a fiút. Amíg a farkas az erdőt járta, a hegedűs nyomát kutatva, belebotlott a róka komába, aki az út szélén lógott kikötözve.
4: Segíts rajtam! Rágd el a kötelet! Az a gaz hegedűs bánt el velem!
0: Kiáltotta neki a róka. A farkas pedig kiszabadította a rókát, s megfogadták, hogy együtt látják el a hegedűs baját. Miközben a legényt keresték, megpillantották a fa köré tekeredett nyulat.
3: Drága barátaim, segítsetek! Átvert az a gaz hegedűs!
0: A farkas és a róka pedig készségesen eloldozták a nyulat, és ezután már hárman eredtek a fiú nyomába. Közben pedig a hegedűs újra egyedül érezte magát vándorlása során, így újra hangszeréhez nyúlt, hogy barátra leljen. Olyan gyönyörűen játszott, mint még talán soha, benne volt élete minden bánata. Nem messze egy favágó aprította a fát, s mikor meghallotta a csodálatos muzsikát, annyira tetszett neki, hogy abba hagyta dolgát, s elindult a hang felé. Mikor a hegedűshöz ért, annak egyből felragyogott az arca. Végre egy olyan barát, akire az elejétől fogva vágytam, gondolta magában, és csak folytatta a hegedülést. Közben a hegedű hangját követve, oda talált a három pórul járt állat. Vicsorítottak mind a hárman, és karmaikkal a hegedűst fenyegették, de a favágó felkapta a fejszéjét. Az állatok úgy megijedtek, hogy futottak, amerre láttak. A favágó pedig lenyűgözve hallgatta a hegedűs csodálatos zenéjét, majd csodálattal telve elindult hazafelé.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szelik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen. Szinte szár rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

pont útengert. Nem jó, mert meleg is van, meg büdös is az az aszfalt. Nem tudom, miért pont útengert, ezt nem értem. Miért nem targoncát?

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartana. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni. Ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhászekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, és hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhászekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy 3 dolgot is tud az üveggolyó: csiringelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, 4 fa állt rajta összesen, meg 3 pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon. Néha felhorkantott, és azt mondta, doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd Lábujjhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csiringelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csiringeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza, szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludjál szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakkolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen elaludt.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: A kis sáska

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek. Hans Christian Andersen, Rút kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
2: A maga helyében feladnám,
1: tanácsolta egy arra járó kacsa.
2: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
1: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
3: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
1: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban. Egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
3: Milyen szép kiskacsák! Mondta barátságosan az öreg kacsa.
4: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
1: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsa mama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
3: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa.
1: A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, kiszabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
3: Végre megérkezett a tavasz!
1: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
3: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
1: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy Rút kiskacsa nézett vele szembe.
3: hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
2: Gyere ide hozzánk, kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
3: Te vagy a legszebb hattyú,
2: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
0: Csukás Mese Rádió. Azt tudtad, hogy az együttérzés az egyik legkedvesebb magyar szavunk? Ez azt jelenti, hogy észrevesszük, ha valaki nehéz helyzetben van, és át tudjuk érezni az ő helyzetét. Bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyzetébe. Ez a beleérző képesség kisgyerekkorunktól fejlődik bennünk. Akiben nagy az együttérzés a másik iránt, annak az embernek magas az érzelmi intelligenciája. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Hát micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és Kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé. Majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy. Sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki. De köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük.
6: Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kis egérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáratta szabadságot. Muki és a kis egérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A fa története. Egy kora tavaszi napon a Yukon folyó partján bújt ki a földből a fácska. Majd ahogy teltek, múltak az évek, a fa egyre erősebb és sudárabb lett. És nem sokára ő lett a legmagasabb a folyóparti fák közül. A fa délceg természetét mások is észrevették. Gyakran megálltak előtte a közeli indián törzs tagjai, hogy megcsodálják vaskos törzsét, nagyságát, erejét. A fa pedig boldogan hallgatta az elhangzó dicséreteket. Mire beköszöntött a tél, a fa még mindig szilárdan állt a folyóparton. A fa a viszontagságok ellenére is bátran kitartott, nem panaszkodott, csak összeszorított foggal tűrte a hóesést, a fagyos szelet és a csípős hideget. Majd ahogy közeledett a tavasz, a fára újabb megpróbáltatások vártak. Az idő egyre melegebb lett, a hó olvadni kezdett, és a rengeteg víztől megáradt a folyó. A víz olyan erővel tört utat magának, hogy mindent elpusztított, ami az útjába került. A fa néhány társa is veszélybe került, az erős sodrás gyökerestül tépte ki őket a földből. A fa szomszédját is fenyegette az ár, de a hatalmas fa bátran megtámasztotta törzsével, nehogy elvigye a víz. Ám a rohanó víz idővel erősebbnek bizonyult, és magával ragadta mindkettőjüket. A folyó csak hömpölygött, a víz egyre sebesebben áramlott, és közben a hátán ott utazott a fa. Na hát, micsoda pompás utazás! Végre virágot láthatok, gondolta a kíváncsi fa. Boldogan tekingetett körbe, és izgatottan várta, mi újat tartogat még neki a vidék. Ám idővel kezdte megunni a szüntelen rohanást, s már alig várta, hogy végre megpihenhessen. A sok látnivalótól lassan elfáradt, és elbóbiskolt. Mikor felébredt, egy homokos parton találta magát, egy indián közeledett feléje. A férfi megtapogatta a fa vaskos törzsét, majd elővette a fejszét, és levágta az ágait. Mi ez a csiklandós érzés? Töprengett a fa, és közben alig tudta visszatartani a nevetését. Majd az indián neki látott a kenu készítésnek. Méricskélt, farigcsált, csiszolt, és közben végig nagyon gondosan bánt a gyönyörű fával, nehogy megsértse. A fának pedig tetszett a törődés, és nagyon büszke volt új külsejére. Aztán egy nap az indián a vállára vette a kenut, és elvitte a falujába. A fának tetszett az új otthona. Az indián és a felesége pedig igazán megbecsülték az új kenujukat, színes mintákat festettek rá, és csodálatos bőrökkel vonták be. Mikor kész lett a kenu, az indián elvitte első útjára, a félelmetes és tajtékos tengerre. A fa élvezte, hogy a törzsét újra a víz simogatja, s most olyan sebesen siklott, mint előtte még soha. Az indián az egész napot a tengeren töltötte, elszánta nevezett egyre távolabbi vizekre, hogy zsákmányra vadásszon. A fa minden tőle telhetőt megtett, hogy gazdája dolgát megkönnyítse, és igazán büszke volt, mikor az indián elejtett egy óriási fókát. Attól a naptól fogva a fa napjai mind ugyanúgy teltek. Már kora hajnalban kifutott a gazdájával a vízre, és egész nap a tengert járták, friss zsákmány után kutatva. Ez volt a fa életének legboldogabb időszaka. Aztán, mikor beköszöntött a tél, az indián lehúzta a kenu bőrbevonatát, és többé nem ment ki vele a tengerre. A fa egyre magányosabban érezte magát, és a hideg idő is kikezdte az egykoron életerős fát. Ám egy nap nyüzsgés támadt a faluban. Az indiánok ünnepségre készültek, és az eseményre meghívták a környező népeket is. A fának eleinte tetszett a jövésmenés, de aztán elfogta egy baljós érzés. Mikor beesteledett, a vendégek körülállták a tábortüzet, imákat mormoltak, énekeltek és táncoltak. Majd egyszerre mindenki elhallgatott, és a kenu gazdája ünnepélyesen odaajándékozta a hajót egy másik törzs főnökének. A fa szomorú volt, hogy el kell válnia a kedves indiántól, és csak reménykedni tudott, hogy az új gazdája is vigyázni fog rá és megbecsüli őt. Ám az idős indián nem törődött túl sokat vele, lefektette a parton, aztán magára hagyta.
Így történt, hogy mikor jött egy nagyobb vihar, a hullámok és a szél felkapták a hajót, és kisodorták a nyílt tengerre. Az áramlatok ide-oda dobálták a kenut, s csak hamar a fa elvesztette az eszméletét. Mikor magához tért, egy ismerős kavicsos parton feküdt, ahol a gazdája először rátalált. Végignézett magán, és alig hitt a szemében. Keze és lába nőtt. Éppen úgy nézett ki, mint bármelyik indián harcos, csak éppen nem volt ruhája. Feltápászkodott, és lassan elindult a gazdájának a kunyhója felé. Nem akart bajba keveredni, így egy bokorban bújt el, amíg besötétedik. Mikor végre a nap eltűnt az égről, a fiú is előbújt a bokorból. Oda ment a kunyhóhoz, ahol éppen az asszony söprögetett. Isten hozott idegen, köszöntötte az indián felesége. Nem vagyok idegen, rázta a fejét a fiú. Nálatok éltem, amíg el nem ajándékoztatok egy gonosz indiánnak, aki nem törődött velem, mondta az ifjú, de az asszony csak értetlenkedve nézett. Kisvártatva megjelent az indián harcos, és azonnal felismerte a fiút. Üdvözöllek, fia! Kérlek, felejtsük el a múltat, és élj ezen túl velünk. Nem. Ha eddig nem kellettem, akkor ezután sem maradok veletek, felelte a fiú, és elment, hogy saját sátrat építsen. Nem sokára az ifjú indián megházasodott és családot alapított. A környék legbátrabb és legügyesebb vadásza vált belőle, s hála neki, a falu sohasem éhezett többet. Hogy korábban magas és sudár fa volt, senki sem tudta. Csak a járása árult el néha, mert még öreg korában is olyan méltóság teljesen és délcegen járt, ahogy senki más.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Miller Zoltán színész énekes vagyok, és a hangulatom egy picikét csípős, úgyhogy egy igazi csípős sztorit hoztam nektek Romhányi Józseftől, egy költői vénától jól becsípett bolha regényét nekem mondta tolba. Elmondja Miller Zoltán. Születtem dolhán egy kutyán, 12-ben Gezarol után. Atyám paraszti sorban élt egy lobogós gatyán. Anyám, egy szípész vérét kicsikarva, átment a kisiparba. Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet, s a csípésem jelentősen viszketett. Lakókutyám egy kis pulipintyó, mint jó suba betakart. De többet akart ifjúi vágyam már tavaszra. Átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra, mely nem soká a plébános ebe lett. Szemem előtt tehát már a papi pálya lebegett. A lelkem felkészült, s a tornácon, hol este a lelkészült, magam is reverendába bújtam. Ám az új tan, s a jámborság nem kötött le sokáig. Megláttam másnap a szakácsnő bokáit. Fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne, sós volt és lagymatag. Az örökös hagymaszag tönkretette a gyomrom, és olyan testes volt, hogy féltem, agyonnyom. Nem maradtam egy estet sem. Megszöktem a sekrestyésben, aki velem a kocsmába tántorgott, magához vett a kántor ott. S hogy lett anyám egy tanár úr nadrágja? Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében. Én megértem. Így kerültem iskolába, amit néhány diákban tisztességgel kijártam. Tanulnom ugyan ritkán akaródzott, de mivel az osztály sűrűn vakaródzott, szavamra valamit mégiscsak szívhattam magamba. Érettségi vizsgánkon én átmentem az elnökre. Felnyögve kaparászott utánam, s bár az ízét utáltam, mégis pályám érdekében addig benne éldegéltem, amíg a rég áhított fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett, így kaptam szerepet az egyik színpadon, de nem szerepeltem soha a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem marad, soha se engedt kinyomni magad. Színésznőm illatos szoknyáján hintázva jártam a színházba, az öltöző pad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat. Ám az én művésznőm felelőtlen fruska. Rá erőszakolt egy színi kritikusra. Azt hittem, vérembe megy most ész, értelem, de rágós volt, fanyar, avas és vértelen. Ezért ugrottam át önhöz néhány napra, többi rajongómat inkább megváratva. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot. S ezzel a bolha jól belém harapott. Akkor átcsaptam rá, hogy hasadt a paplan. Hogy ugrott el mégis? Megfoghatatlan. Veszítve karriert, nagy lakomát, riadtam menekült az ablakon át. Tova tűnt egy kóbor ebben kutyagolva, s lett, ami volt. Kutyabolha.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élt egyszer egy népes család az afrikai szavannán, egy bővízű folyópartján. A folyónak hála, földjük mindig termésben gazdag volt, és a család minden tagja kivette a részét a munkából. A nagypapa felszántotta a földet, a nagymama elvetette a magokat, az asszony kigyomlálta, a fiai pedig nevelgették a növényeket. Munkájuknak hamarosan meg is lett a gyümölcse. Hamarosan kibújtak az első hajtások, és idővel megjelentek a növényeken az első gyümölcsök és zöldségek. Ám egy sem volt olyan ízletes, mint a rengeteg tökféleség, ami a földön termett. Volt ott sárga, narancssárga, zöld, gömbalakú és hosszúkás, apró és óriás. A termésben gazdag tökföldnek hamarosan híre ment, és egyre többen jöttek, először csak a környékről, majd egyre távolabbi vidékekről. A család pedig bőségesen ellátta őket mindennel. Hanem egy napon, mikor a legkisebbik fiú éppen a folyópartra ment vízért, a tökföld felé kanyarodott, és amikor odaért, a lélegzete is elállt a szörnyű látványtól. Gyorsan hazafutott, és riasztotta a családját. Gyertek, gyorsan, a tökföld! Hepegte. A család kirohant a földre, és döbbenten néztek körbe. Mintha egy óriási vihar söpört volna végig a szántóföldön. A kerítés le volt döntve, az egész tökföld pedig úgy nézett ki, mint egy csatatér. Mindenfelé tök darabok hevertek, a termések letépkedve, félig megdézsmálva, a tökök húsa pedig szana szétdobálva. Mikor magukhoz tértek, szomorúan elkezdték feltakarítani a romokat, és közben azt találgatták, vajon kinek a műve lehet a pusztítás. Ilyen rombolás csak az égiek tudnak végezni, mondta a bölcs öregapó. De hisz tegnap még csak az eső sem esett, szólt komoran az öreg anyó. Talán valakinek nem tetszett, hogy ilyen sok a termésünk, vágta rá az egyik fiú. Ne aggódjatok, majd mi kiderítjük. Itt maradunk és egész éjjel őrködünk, meglessük a betolakodókat, mondta a legmerészebb. Végül ketten el is bújtak az egyik bokorban, és onnan próbálták meglesni a tolvajt. Lassan besötétedett, és a fiúk egyre izgatottabbak lettek. Csak vártak és vártak, mikor hirtelen dübörgésre lettek figyelmesek. A fiúk hunyorogtak, próbálták kivenni, hogy mi lehet az a távolban. Egy elefántcsorda közeledett óriási robaj közepette. Mindjárt tudták a fivérek, hogy az elefántok pusztítottak a földeken. De az állatok olyan óriási erővel rohanták le a termést, hogy a két fiú meg sem mert moccanni, nehogy észrevegyék őket. A bokorban lapulva nézték, amint az elefántok jó ízűen nekilátnak a vacsorának. Egymás után kapkodták szájukba az édes tököket, és amikor jól belakmároztak, ott hagyták a földet. A fiúk még vártak egy keveset, aztán hazamentek és elmesélték, mit láttak a földeken. Először a bölcs öregapó szólalt meg. Bizony nincs mit tenni. Ha egy elefántcsorda megjelenik az ember területén, akkor az embernek költöznie kell. Ám a lánya más véleményen volt. Nem mehetünk el innen. Nem hagyhatjuk itt ezt a jó termőföldet.
1: Márpedig, ha itt maradunk, éhen halunk, mert az állatok előbb-utóbb elpusztítanak mindent, erősködött a nagyapó.
0: A vitát végül a legidősebb fiú szakította félbe. Támadt egy ötletem. Keressük meg a legnagyobb tököt, és abban bújjon el az, aki a legkisebb közülünk. Aztán, mikor jönnek az elefántok, észrevétlenül törbe csaljuk őket. A család ragaszkodott az őseik földjéhez, nem akart új hazát keresni magának, így elfogadták a fiú ötletét. Mindannyian kimentek a tökföldre, és kutatni kezdtek a legnagyobb éppen maradt tök után.
1: Órákig keresgéltek, mire találtak egy hatalmas, sértetlen példányt a tökföld egyik elhagyatott részén. Az öregapó elővette éles kését, és lekanyarította a tök tetejét. Aztán egyszerre elkezdték kiválni a belsejét. A tök már igencsak érett volt, és annyi volt a húsa, hogy alig győzték kikotorni. Mikor a tök kiürült, és már csak a külső kemény héja maradt meg, a legkisebb fiú bemászott a lyukon. A tök éppen akkora darab volt, hogy a fiú kényelmesen elfért benne, s még a tök sipkáját is rá tudták illeszteni a tetejére.
2: Tökéletes!
1: Nézegette elégedetten az öregapó.
0: Ha majd egy elefánt észreveszi ezt a cselt, megeszem a kalapom.
1: Ezután fogták a tököt, és oda görgették a tökföld közepére. A fiú elbúcsúzott családjától, majd elbújt a tök belsejében. Közben testvérei egy közeli fán rejtőztek el, s feszülten várták, hogy megérkezzenek a behemót ormányosok. Aztán, mikor leszállt az éj, egyszer csak remegni kezdett a föld, és óriási dübörgés és hangzavar közepette megérkeztek az elefántok. Miközben egyre másra nyelték az ízletes húsos tököket, nem törődtek vele, hogy mennyit taposnak össze. Majd hirtelen a fél homályban az elefántok vezére megpillantotta az óriás tököt, amiben a fiú rejtőzködött. Egyenesen feléje futott, hogy megkaparintsa magának. Ormányát körbefonta a tök testén, majd kissé nehézkesen felemelte. Arra gondolt, milyen finom falat lehet, és betette a szájába. Éppen ráharapott volna, mikor a fiú előbújt a rejtek helyéről, és addig ütötte-vágta az elefántot, míg az kinyitotta a száját, és a fiú kiugrott belőle. Erre a többiek is lemásztak a fáról, körbeállták az elefántot, és botjaikkal ritmusosan ütni kezdték a földet. Az elefánt megijedt, és hangosan trombitálni kezdett, hogy figyelmeztesse társait. Amint az elefántok meghallották a jelet, abba hagyták a lakmározást, és egy pillanat alatt elvágtáztak. A fiúk úgy ráijesztettek a hatalmas állatokra, hogy többé sohasem tértek vissza. A család pedig boldogan éldegél tovább a tökföld szomszédságában.

Tyúkás Mese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni. És hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjthetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Tyúkás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Szilveszter vagyok. Mielőtt elkezdjük a mai mesét, nézzük csak, mit jelent a tapintat. Na igen, a tapintáshoz a szószoros értelmében semmi köze sincs. De ha arra gondolunk, hogy minden, amit teszünk, így vagy úgy, de megérinti, hat a társainkra, akkor a tapintatosság jelentheti azt, hogy kedvességgel érintjük meg a másik érzéseit. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Tapintat és egyéb lelki finomságok. Tüskés hátul hüngetett, meg krákogott, majd kipökte végre, ami a lelkét nyomta. Tudod, ugrifüles, én mindig azt hittem, hogy az illem csupa-csupa unalmas szabályból áll, hogy ne tedd ezt, meg ne tedd azt. De most már látom, hogy minden szabálynak van értelme. És amit megértek, azt szívesebben csinálom. Csak van itt valami... Mi az, bökt ki? Bíztatta ugrifüles. Hát mi van a hazugsággal? Hazudhatunk? Mondjuk például udvariasságból? Ugrifüles megvakarta a fejét. Nem hazudhatunk, de, fülel tüskés hátú. Örülök, hogy erre terelődött a szó, tüskés hátú barátom, mert, nézd csak, eddig csupa kézzel fogható illemszabályról beszéltünk. Hogyan köszönjünk, hogyan együnk, hogyan öltözködjünk. De van egy pár olyan illemszabály, ami a tapintatról és egyéb lelki finomságokról szól. Ez a rész a legnehezebb. Úgy is mondhatnánk, hogy az illem magas iskolája. Tüskés hátú elcsodálkozott. Tapintat, lelki finomság. Mit jelentenek ezek? A tapintatot úgy érthetjük meg, ha megnézzük, hogy mi az ellentéte. A tapintat ellentéte a tapintatlanság. Más szóval gorombaság, durvaság, modortalanság. Mondjunk a tapintatra példát. Nagyon sajnálom, de nem tudom kölcsönadni a zseblámpámat. Ha így tagadod meg a szívességet, nem sértesz vele. Nem úgy, amikor azt mondod, egy frászt adom oda a zseblámpámnak, mert fakezű vagy, biztos elrontod, meg kiégeted a körtét, különben is irigy vagyok. Vagy egy másik példa. Észreveszed, hogy az egyik gyerek nadrágja elszakadt. Ez előfordul. Hogyan közlöd vele tapintatosan? Intesz neki, megsúgod, hogy csak ő hallja. Nem pedig úgy, hogy hangosan röhögve mutogatsz, hogy szétkürtölöd, hogy kilátszik a feneke. Érted? Tüskés hátú mosolygott, majd elnyomta a mosolyt és bólogatott. Igen, vagyis nem szégyenítem meg. Ugrifüles megdicsérte. Pontosan. Nagyon jól mondod. És milyen lelki finomság van még? Kezdek kíváncsi lenni. Vegyük például az ajándékozást. Milyen nagy öröm ajándékot kapni, és nagy öröm ajándékot adni is. Erősíti a barátságot. De ajándékozni is tapintatosan kell. Nem is hinni az ember, hogy rossz, tapintatlan ajándékozással, vagy az ajándék elfogadásával is lehet sérteni. Tüskés hátú nem értette. Az ajándékkal sérteni? Igen, mondok egy példát. Ez nagy durvaság. Valakinek valami szépséghibája van, mondjuk erősen szeplős az arca, és neve napjára szeplő elleni kenőcsöt ajándékozunk neki. Miért sértő ez? Mert a szeplőjére céloztunk az ajándékkal. És az elfogadással hogyan lehet sérteni? Úgy, hogy például lefitymálod, vagy lekicsínled, hogy ilyen vacak, meg olyan vacak, vagy kise csomagolod, és esetleg hanyag mozdulattal a sarokba dobod. És ha tréfából csinálom, lehet egyáltalán tréfálni? Hogy ne lehetne? A tréfa sok öröm forrása. De csak az a tréfa, amelyik ötletes, szellemes, nem túlzó, s nem okoz fájdalmat. Bizony, elég nehéz eltalálni a finom egyensúlyt. Hogy a tréfa vidám legyen, de ne bántsa meg a másikat. Másokkal akkor nem is tréfálhatunk. Dehogy nem. És akkor jó a tréfa, ha megtréfált, maga is jót nevet a tréfán. Tüskés hátú megint bólogatott, ingetett, meg rákogott, majd végre kibökte. És mi van a lányokkal? Állandóan azt hallja az ember, hogy legyen udvarias, meg lovagias, meg szolgálatkész. Velük nem lehet tréfálni? Ugrifüles mosolyogva ingatta a fejét.

És mi az a különbség? Az a különbség, hogy például a lányok általában nem olyan erősek, mint a fiúk. Ez így van, de ezzel sosem szabad visszaélni. Mint ahogy általában nem szabad visszaélni az erőnkkel. Ellenkezőleg, segíteni kell a gyengébeknek. Udvariasan és tapintatosan. Ezért kell a lányokkal lovagiasan, szolgálatkészen viselkedni. Nem lesznek beképzeltek tőle? Nem fogják azt hinni, hogy tüskés hátul megint krákogott, meg hümmögött, de ráadásul el is pirult. Ugrifüles segítségére sietett, és befejezte helyette a mondatot. Vagyis, hogy legyeskedni akarsz, illetve udvarolni? Még el nyögte ki tüskés hátul. Én azt hiszem, hogy normális lány nem lesz beképzelt egy-két táskahordástól vagy köszönéstől, azon kívül pedig minden dolog kölcsönös. Előfordulhat, hogy neked tetszik egy lány, de te nem tetszel neki. Vagy te tetszel valakinek, de neked nem tetszik az illető. Ilyenkor mi a teendő? Nem kell megsértődni, nem kell gorombáskodni. Nem szabad bosszút állni. Attól még lehettek jó barátok is, hogy nem kölcsönös a vonzalom. Érted? Értem. De mi van akkor, ha mind a ketten tetszünk egymásnak? Az a legszebb dolog. Én jól tudom, hogy azért szoktak a legkomiszabbul csúfolni egy fiút vagy egy lányt, amiért tetszenek egymásnak. Pedig ez nem bűn és nem szégyen. A legszebb érzés. Erre gondolj mindig, ha csúfolnak, és büszkén és önérzetesen, ne vegyél tudomást róla. Szamárordítás, nem hallik az égbe. Ugrifüles nagy lendülettel folytatta tovább. Olyan volt, mint egy szónok. Mint egy szónokló, híres illemtanár. És nehogy gyáván megfutamodj. Mennyi szép érzést tesznek tönkre csúfolódással és gyávasággal. Ostoba és gyáva az, aki szégyeli a vonzódását, az érzelmeit. Persze a vonzódással vigyázni kell. Legyen szívből jövő, tiszta, önzetlen, de ne legyen komikus. Érted? Értem, komikus, mikor folyton egymást lesik, féltékenyek, vagy az egyik csúfot űz a másikból, láttam már elég ilyet. És ha sikerünk van, ne hencegjünk. Se a fiúk, se a lányok. Az előbb arra célozgattam, hogy mi az illem magas iskolája. Én azt hiszem, hogy két ember vonzódása, kapcsolata, az illem magas iskolája. Ilyenkor a legőszintébb, a legérzékenyebb az ember. Mert ilyenkor kell a legtöbb lelki finomság. Tapintat! Vágta rá tüskés hátul. Udvariasság, szavalta Ugrifüles. És önérzet, fejezte be tüskés hátul. Mosolyogtak, és nagyon elégedettek voltak egymással a tanár és a tanítvány, egy illemtanár és egy illedelmes tanítvány. Tüskés hátul a végén egy nagyot sóhajtott. Jaj, de jó, most már illedelmes vagyok. Nem is olyan nehéz. Hogy mondhatnánk más szóval azt, hogy tapintatos? Itt van mindjárt a kedves, a jószívű, jóságos, aranyos. Igen, rólatok beszéltem. Ezek rátok jellemző jó tulajdonságok. Nagyon büszke vagyok rátok. Sokra fogjátok vinni. De most irány a fogmosás, és utána a tollasbál. Jó éjszakát. Ja, majd elfelejtettem. A tollasbál ágyikót jelent.

0: Csukásmese rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk

profika. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz. De azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer. Most mondjátok velem. Egyszer. Mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok. Most együtt. Egy pici pocakos pocok. Jöhet a következő. Pocakon pöckölt. Próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt. Most menjünk tovább. Egy pici pocakos. Most együtt. Egy pici pocakos. És a legvége. Pockot. És akkor együtt. Pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer. Egy pici pocakos pocok. Pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a titokzatos tengeri kígyó. A hatalmas kék óceán mélye sok-sok állatnak ad otthont. Épp a minap jött világra egy csapat hal ivadék, kék és sárga csíkjaikkal színesítik ezentúl a tengervilágát. Mindenhova együtt úszkálnak, így fedezik fel az óceánt. Miközben úszkáltak, hirtelen égtelen hullámok kerekedtek, és olyan morajlás tört elő a mélyből, hogy a kis halacskák azt sem tudták, merre meneküljenek. De ahogy jött, úgy el is múlt a világrengés. Az egyik csíkos halacskában erősebb volt a félelemnél a kíváncsiság, leúszott hát a mélybe, hogy kiderítse, honnan jön a robaj. Egy végtelennek tetsző kígyót pillantott meg, ami az óceán fenekén aludt. A kis halacska nem értette, mi lehet, de ti gyerekek vajon tudjátok-e? Táviró vezeték az, kábel, ami összeköti a messzi országokat, és rajta keresztül üzenhetünk egymásnak. A halacska miközben felfele úszott, találkozott egy idősebb fókával, és megszólította. Kedves fóka úr, nem tudja véletlenül, mi az a hatalmas kígyó a tenger mélyén? Kérdezte. Az emberek tartották fogságban a szárazföldön. Láttam, ahogy megszökött. Onnan egy hajóra rakták, de a kígyó minden erejével küzdött, hogy kiszabaduljon. Addig rángatta magát, míg sikamlós testét egyszerre kiszakította az emberek karmai közül, és a tengerbe szökött előlük, felelte a fóka. A kis hal sebesen visszaúszott a testvéreihez, hogy elújságolja, mit hallott. Induljunk már is, nézzük meg közelebbről, hívta rokonait a halacska, de azok nem mozdultak. Féltek a szörnyetektől. Egyedül vágott hát neki az útnak, ám testvérei úgy megszokták már, hogy együtt úszkálnak, hogy inkább utána siettek. Olyanok voltak, mint egy színes felhő, ahogy együtt mozogtak. Egyre mélyebbre úsztak, és közben egy új színes világ tárult eléjük. Mindenféle halak és növények, korallok és algák éltek a vízben. Hamarosan egy karthallal és egy macskacápával találkoztak, akik maguk is a kígyót keresték. A csapat már egészen mélyen járt az óceánban, amikor egy hatalmas szikla megmozdult, és száját nagyra tátotta. Cet, apó, le ne nyelj minket falánkságodban, kiáltotta a karthal a bálnának. Éppen a vízi szörnyet keressük, a nagy kígyót. Nem tartotok velünk? Kérdezte az izgága halacska. Én öreg vagyok már az efféle kalandokhoz, felelte Cet apó. De a fia csatlakozott a felderítőkhöz. Végre elértek a nagy tengeri kígyóhoz, melyet állatok népes tábora vett körül. Nézték, miféle szerzet lehet. Szivacsok, polipok vizsgálgatták, miközben egy medúza világított nekik. Az angolna pedig szívélyesen üdvözölte, mivel a rokonának hitte. Majd én kitapogatom, milyen állat ez, kiáltotta a polip, és óvatosan oda nyújtotta egyik karját. Megfogta, simogatta, de nem ismerte fel. Se bőre, se pikkelye, ilyet még nem láttam. Mérjük csak meg, szólt egy nagyra nőtt angolna, és lefeküdt a kábel mellé. Na hát, még nálam is hosszabb. Ez egy óriás kígyószörny, egészen biztos, mondta. És a macska cápa mögé bújt ijedtében. Ki fia borja vagy te? Honnan jöttél? Kérdezte a kábelt a Cet fia. De az nem szólalt meg. Hiszen a gondolatok, amik oda-vissza cikáznak rajta, nem a sajátjai,
csak az emberek üzenetei egyik földrészről a másikra. Azonnal válaszolj, vagy ízekre szedlek, szólt a macska cápa, aki nem tűrte a szemtelenséget, és legszívesebben ketté harapta volna a kábelt éles fogsorával. Támadás! Kiáltotta a cápa, és egyszerre megindult az összes hal és polip, medúza és angolna, és akkora felfordulás kerekedett, hogy már nem is láttak a felvert iszaptól, csak egymást taposták. A karthal egy véletlen mozdulattal megszúrta a cápát, aki mérgében a vizet harapta, és majdnem lenyelt egy halacskát. A polip és a medúza lábai összeakadtak, és nem mozdultak. Elég legyen, kiáltotta el magát mély hangján a cet. Bizonyosan ember alkotta szerzet ez, azért nem érti a mi nyelvünket. Ha pedig így van, akkor jobban tesszük, ha hozzá sem érünk, mondta bölcsen. Ami az emberektől kerül a vízbe, az sosem hoz szerencsét. Gondoljatok az elsüllyedt hajóikra, és az olajra, amit kiengednek magukból, vagy a hálóikra, amikből nem lehet szabadulni, és a szigonyaikra, amellyel megsebeznek. Szerintem akkor is ez a legcsodálatosabb dolog, ami az óceánban fekszik, gondolta magában a halacska, majd hazafelé indult ő is a többiek után. Az állatok többé nem jártak a vezeték felé, csak a kis halacska nézett le néha, mikor magányra vágyott.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a park padján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Vár csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapurarúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi, sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mesen nagyon izgalmas volt. Annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapurarúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelődködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtalálójó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templomegere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
4: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falást sem ettem.
3: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
4: Áldjon meg az Isten,
3: hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek.
4: Sír keservesen, s könyörögve kéri.
5: Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem.
3: A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jöv vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány. Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet. Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát. Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen felszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Remélem, hogy mindenki felkészült. Kapaszkodjatok. Hűha, Marci, neked ez nagyon jól áll. De erősen fogóckodj, és remélem, hogy a fék is működik. Igen?

0: Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen Indiában élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme, itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát. egyetértésben, egymás segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakkjáték fortéjait. A maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.
1: Mese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűzfénye, a nyári délutánokon és estéken a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonna sütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna a játékos és könnyelmű őzike elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy álónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmű kis őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiumok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld

0: Ennek ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével Borzas fejére. Haszontalan puli te, mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliomlevelek, mikor nagy loccsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodorment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan mindnyájan hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempillá.

0: Ájt fogd le, lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dalolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem. Aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintágatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. Na megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvallom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az aranysípjába. Hát, uram teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a szelecske, te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat, hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kékszemű fodor ment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget, ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem. Hi-hi-hi-ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, mennydörök, ha pattogok, rázkódik a föld bele, hű-hű, ha dobog a lovam lába, porkavarog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ilyettében elállt a szíveverése. Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szélkirály, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szélkirály. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szélkirály vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
1: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok. Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye unja a frizuráját.
1: Már nagyon unom a frizurámat, ezért arra gondoltam, hogy a legfrissebb trendek közül választok egy újat. A szarvas szarvaira gondoltam. Mi? Várjunk csak, az nem is szarv, hanem agancs. Nem mindegy. Az agancs az állat fejéből nő és csontból van, míg a szarv szaruból, a kis komisz be akart csapni. De engem nem olyan könnyű ám átvágni. Vagy jól állna nekem a kakas taréja? Ahogy elnézem a kínálatot, rengeteg formájú és mintájú taréj van. Például a rózsataraj, fűrésztaraj vagy a V alakú taraj. Imádom a stílus diktátorokat. Az esti olvasáshoz hasznos lenne egy világító csáp, például amilyen a horgászhalnak van. Ő a tengerekben él, nagyon mélyen, a csápja végén ledet hord. Az idei szezon legdivatosabb példánya a kék páva fejdísze, amit az állatokkal foglalkozó tudósok címernek hívnak. Ehhez a menő stílushoz el kéne kérnem a páva kabátját is, de azt mondta, nem eladó. Vagy esetleg hordhatnék csavart szívószálakat a fejemen, akár csak a pödröt szarvú kecske. Olyan ez a szarv, mint egy csiga lépcső, lépcső nélkül. Nem néz ki rosszul. Szerintetek milyen fejdísz állna jól rajtam?
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, bringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukás Mese Rádiót!
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Csukás Mese Rádió.
6: Tudtad, hogyha megtanulsz fejből egy verset, azzal nagyon jól edzed a memóriádat. Aki azt szeretné, hogy jó legyen a memóriája, az tanuljon verseket. Mondok is neked egyet. Egyszer régen az Irkámon született egy ákombákom. Hát egyszer csak látom, két lábra állt az Irkámon. Úgy indult el ákombákom. Vissza tudsz belőle mondani valamit? Pár szót? Mondatot? Micsoda? Az első két sorra is emlékszel? Hát ez csodálatos!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, gyerekek! Én Káder L. Gellért vagyok, és én fogok ma nektek olvasni meséket. Borzas a tanyán. Liza, Alex, anya, apa és Borzas a kiskutya vidékre utaznak meglátogatni a rokonokat. Mindenki lázasan csomagol. A gyerekek összekészítették kedvenc játékaikat, még Borzas is odahozza legkedvesebb gumicsontját, nehogy itt felejtsék. De jó, végre indulunk! Örül Alex, és szorosan tartja az ölében Borzast, aki imád kihajolni a lehúzott ablakon. Liza előcsomagolja az elemózsiát, mert ahogy az autó kigurul a ház elől, ő nyomban megéhezik. Ahogy megérkeznek, kipattannak az autóból, hogy megnézzék a kis bocikat. Igen ám, de Borzas rettentően megijed egy cicától, aki a hátát görbítve, szőrét felborzolva fúj a kutyusra. Biztos ő is fél, de borzast ez nem vigasztalja, inkább menedéket keresve odabújik anyához, és csak hosszas könyörgésre merészkedik elő. A karámnál Liza lelkesen mutatja borzasnak a sok tarka jószágot. Nézd, kiskutyám, itt vannak a tehenek. Látod azt a kis bocit? De édes! A kis boci nagyon barátságos, amikor nem szopik. Kíváncsian méregeti őket és a réten csipegető madarakat is. Liza tovább magyaráz borzasnak. Tudod, a tehenek adnak nekünk tejet, a tejből pedig sok-sok finomság készül. Joghurt, vaj, sajt és tejföl. És képzeld, tehenek nélkül fincsi hamburgert sem ehetnénk. De erre már a legnagyobb tehén is felkapja a fejét, és mérgesen bődül egy nagyot, de akkorát, hogy borzas ilyetten szalad jó messze a karámtól. Olyan mókás, hogy Alex és Liza a hasát fogja nevettében. A gyerekek ezután a baromfi udvarba mennek, hogy összeszedjék a tojást. Közben a jól megtermett kakas felfedezi a betolakodókat, és csőrével hatalmasat koppint borzas fejebúbjára. A kiskutyának ez nagyon fáj, és felháborodva ugat. Ettől a tyúkok is megijednek, és hatalmas kotkodácsolással rebbennek szét. Csak úgy röpködnek a tollak szerte szét. Ráadásul minél hangosabban káricálnak a tyúkok, annál hangosabban ugat borzas is. A végén borzas úgy néz ki, mintha óriási párnacsatát vívott volna a tollas bálban. Azt hiszem, jobb, ha most inkább megetetjük a lovacskákat. Kuncog Liza, és már indul is az istálóba. A gyerekek nagyon szeretik a lovakat. Most különösen örülnek, mert a kancának pár hete aranyos kis csikója született, aki most anyjához bújva várja, hogy Liza finom, illatos szénával kínálja meg. Borzas nem tud nyugton maradni. Dongót kerget a lovak patáinak útvesztőjében. A kanca megelégeli a rohangálást, és ráfúj borzasra. A kiskutya erre ilyetten bújik el egy szalmabálog mögé, és hiába hívják kisgazdái, semmi pénzért nem jönne elő, amíg meg nem győződik arról, hogy elmúlt a veszedelem. Amikor végre elő merészkedik, a gyerekek a hasukat fogják nevettükben. Borzas úgy néz ki, mint egy madárijesztő. Liza és Alex letisztogatják borzas bundájáról a szalmát, és a kerti kúthoz viszik, hogy ő is igyon a hűs vízből a nagy ijegységre. Pihennek egy keveset, aztán újabb felfedezni való után néznek, hiszen annyi mindent nem láttak még ezen az izgalmas tanyán. A disznóolban a gyerekek bácsikája éppen a vájuk tölti meg moslékkal, amit a malacok nagyon-nagyon szeretnek. Alex rögtön beáll segíteni, közben Liza erősen fogja borzas, nehogy megugassa az éhes jószágokat, mert az ijegységtől elmehet az étvágyuk, már pedig még jó sokat kell hízniuk. Borzas egyre csak kapálózik, ebből a mókából ő sem akar kimaradni. Végül kiszabadul Liza karjából, és a disznók közé veti magát. A kismalacok nagyon megörülnek az új játszópajtásnak, és nyomban beletuszkolják a kiskutyát a kedvenc, dagonyázó pocsolyájukba. Ez a barátság jele, mert a malacok semmit sem szeretnek jobban, mint a jó, tocsogós sarat. Hát, borzas most alapos kóstolót kap abból, hogy milyen érzés malackodni. Most éppen úgy illatozol, mint a malacok az ólban, bosszankodik Liza, és Alex segítségével elrángatja a kiskutyát egyenesen a tóhoz, hogy alaposan lecsutakolják, mert nem csak hogy kellemetlen szagokat áraszt, de ráadásul még rettentően ragad is a bundája. A gyerekek letelepednek a tóparton, miközben borzas lelkesen úszkál a vízben és a vadkacsákat üldözi. A délután nyugodtan telik. Anya finom uzsonnát készített, és a gyerekek gyorsan visszaszaladnak a házba kezet mosni és szólni apának, hogy jöhet piknikezni. Anya is fordul egyet, hogy kihozza, ami nem fért a kosárba. Borzas csak erre várt. Már félig bent is van a kosárban, mert a kolbász olyan pompásan illatozik, hogy nem bír ellenállni neki. Először észre se veszi, hogy valaki van a háta mögött. Egy kíváncsi kis kecskegida az, aki szintén lelkesen szimatolja a kosárból áradó finom illatokat, de a farksóváló szőrgomolyag is nagyon érdekli. Lehet, hogy új játszópajtásra akadt? Be! Be! Szólítja meg a Gida a kiskutyát, aki nagyot ugrik ijedtében. De amikor látja, hogy egy kedves kis kecske Gida böködi játékosan, megnyugszik és boldogan beleveti magát a fogócskába. Végre valaki, aki nem szól rá, nem akarja megnevelni, csak szaladgál vele ezen az illatos réten. Addig rohangálnak és szögdécselnek, amíg a kis kecske elfárad és visszaindul a mamájához. Borzas azonban még nem akarja abba hagyni a játékot, ezért hangos ugatással elkíséri a kis Gidát. De a kecske mama az útját állja. Azt hiszi, ez a rémisztően csaholó fenevad a kis Gidája életére tör. Előre szegezi a szarvát, és készen áll arra, hogy minden áron megvédelmezze csemetéjét. Borzas nem érti, mivel bosszantotta fel ennyire a kecske mamát, de jobbnak látja visszavonulót fújni. Beszalad a konyhába, ahol egy tál frissen fejt tejecske várja. Soha ilyen jó ital még nem esett, mint ez a fehéren habzó csodás nedű, amit az utolsó cseppig kilefetyel. Ennyi kaland után nem csoda, hogy Borzast hamar elnyomja az álom. A kandalló elé húzott öblös fotel nagyon-nagyon kényelmes, és a kiskutyának igazán jól esik most itt a pihenés és a sokszínes álom malackákról, tyúkokról és kis csibékről.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld, mi történt.
3: Na?
2: A nagymamám nekem adta egy kinőtt kardigányát.
3: Ó, ez kedves tőle.
2: Igen, de van rajta egy kis folt.
3: Jaj, hát ajándéklónak ne nézd a fogát.
2: Tessék?
3: Az ajándéklónak ne nézd a fogát közmondás azt jelenti, hogyha ajándékot kapsz, ne fintorogj, vagy ne keresd benne hibát, hanem örülj neki, hiszen jó szándékkal adták.

Mesés Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek? Látott már maga Kankalint? Meg őszi erdőt? Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok. Sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ah, kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullattak, meglátta őket, és így szólt, nicsak, milyen szép zöld pötty.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolyag gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmur, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele. Folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mirmur Fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmur, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mit csináljak? Maradj a helyeden és kiabálj, felelte Mirmur. Mit kiabáljak? Kérdezte a kis csacsi. Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzod le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmur, és újra elkezdte rúgdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőd kapura, gól! és ugrált a virágtartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleérte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmúr belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzod le! Lőd kapura! Mirmúr megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmúr nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában, én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmúr egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmúr vékony, könyörgő hangon megszólalt.
3: Segíthetnél, hallod?
2: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmúr, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét. Megvan, szólt.
3: Bózd ki,
2: kérte Mirmúr. Legközelebb ugye én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmúrt. Mirmúr ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmúr, legközelebb te leszel a gólkirály, én pedig csillant fel a szeme, gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek, majd Mirmúr sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukás Mese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Hm? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukás Mese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek! Csukás Mese Rádió.

0: Robin Hood. Réges-régen az angliai Sherwoodot és erdejét egy kabzsi városbíró uralta. Mindent magának akart, és ha valaki csak betette az erdőbe a lábát, azt vadászaival elfogadta, és már is tömlöcbe vetette. Így kapták el Robin Hoodot is, aki azonban fogadást kötött a vadászokkal.
1: Ha eltalálom a célt, bárhol tűzzétek is ki, szabadon eresztetek.
0: Ám akkor még nem is sejtették a vadászok, hogy kivel van dolguk. Robin, ügyes íjász lévén, könnyedén beletalált a célba. A vadászok megszegték a fogadalmat, és megkötözve a városba hurcolták. Csak hogy egy bátor favágó odaosont Robinhoz, elvágta köteleit, és együtt szaladtak vissza az erdőbe. Ott aztán eldöntötték, hogy a többi balsorsú foglyot is megmentik. Rajta ütöttek a vadászokon az erdőben, akik fejvesztve menekültek Robin nyilai elől. Ott hagyva foglyot és fegyvert is. Így alakult meg a bujdosók tábora. Robin Hoodot megválasztották vezérüknek, és ezentúl ők vigyázták az erdőt. A városbíró közben 100 arany jutalmat ajánlott annak, aki elkapja, s színe elé viszi Robint. Egy nap Robin egy erős legénnyel találkozott az erdőben. Gondolta, próbára teszi.
1: Hé, te kölyök! Eredj jutamból! Kiáltotta.
0: De az ifjúnak se kellett több, kardot rántott, és párbajra hívta Robint. Ezúttal azonban Robin volt a vesztes.

0: de látta, hogy Little John nem csak erős, de bátor és eszes is. Felvette át a csapatába, és onnantól együtt vigyázták az erdő határait. Egy nap a vásárban járt a városbíró, és azon nevetett magában, milyen ostoba az egyik mészáros, hogy féláron adja a portékáját.
1: Hát neked talán sok száz barmod van, hogy nem kéred meg az árát?
0: Kérdezte tőle.
2: Van bizony,
0: felelte a mészáros.
2: Ha volna kedve hozzá, városbíró uram, megmutatnám a birtokomat.
0: A városbíró kapott az ajánlaton, és kilovagoltak. Már messze jártak a várostól, furcsálotta is a bíró, de nem ismerte fel, hogy a mészáros valójában Robin álruhában. Mikor már mélyen az erdőben jártak, Robin megállt és füttyentett egyet. Nyomban körülvették őket a bujdosok. Elvettek a városbírótól mindent, amit csak tudtak. Csak egy lovat hagytak neki, amin hazalovagolt. Tudta Robin, hogy az átejtett városbíró kerestetni fogja, komolyan kell vennie a fenyegetését, ezért embereket gyűjtött maga mellé. Eszébe jutott, hogy él valahol egy remete barát, akit nagy harcosnak ismernek. Elindult hát, hogy megkeresse. Nagyra nőtt a barát, így viadal helyett Robin máshogy tette próbára.
2: Kedves barát! Volnál-e olyan kedves, és átvinnél hátadon a folyó túlpartjára?
0: A barát hátára vette és átvitte, de ott meg ő neki volt egy kérése.
2: Oda hagytam az erszényemet, most rajtad a sor, hogy visszavigyél.
0: Robin majd összeesett a megtermett barát súlya alatt.
2: Látod, fiam, az ész is számít, nem csak az erő,
0: mondta Tag barát, Robin pedig felvette csapatába. Egyik nap, miközben Little Johnnal vigyázták az erdőt, egy ifjút pillantottak meg, amint boldogan hárfázva a város felé tart. Másnap látták visszafelé jönni, de nem volt már kedve játszani. Búsan hajtotta le a fejét. Megkérdezték tőle, mi bántja.
3: A városbíró a menyasszonyomat holnap egy gazdag vénemberhez adja, mesélte szomorúan a fiú.
0: Robinnak új ötlete támadt. Áruhát húzott, és elkérte a fiútól a hárfát, majd a városba ment. Másnap Robin a templomban beállt a muzsikusok közé, és mikor minden vendég megérkezett, már nagyot kiáltott, és már is ott termett az egész banda. Tag barát septiben összeadta a szerelmeseket.
2: A városbíró pedig kapálózva nézte végig Little John ölelésében.
0: Tavasszal íjász versenyt rendezett a városbíró. 1000 arany volt a legjobb jutalma, és úgy festett, hogy az álruhás Little John nyeri meg. Utolsóként egy sánta, vörös posztós parasztlegény indult. A fiú mind háromszor célba talált, hát ő kapta a pénzt és az aranynyilvesszőt is. Maga a városbíró adta át a jutalmat, nem is sejtve, kit tesz gazdaggá. A pénzt pedig az erdőben Robin, mert hogy ő volt az áruhás bajnok, szétosztotta a szegények közt. Már csak egy terv volt hátra, hogy a városbírót végképp megleckéztessék. Little John áruhában beállt a bíró mellé testőrnek. Majd a várban jó barátságot kötött a szakáccsal, aki nem szívlelte a hatalmaskodó bírót. Egy nap, mikor a bíró vadászatra indult az erdőbe, Little John hátra maradt a várban, és a szakáccsal minden szobát bejártak, és mindent, mit találtak, szekérni, kincset és minden jó falatot, az erdőbe vittek.
3: Mire a városbíró a bujdosókra akadt, azok már olyan lakomát csaptak, mintha maguk is királyok lennének. Üljön le közénk, városbíró uram! Elvégre a maga felajánlását fogyasztjuk jó ízzel, ajánlotta neki Robin. Nem tehetett egyebet, a városbíró feladta a harcot. Robin pedig megeskedte.
1: Ígérem, hogy népem ellen nem cselekszem, a szegényeknek és a bujdosóknak ezentúl támogatója leszek,
0: szavalta a városbíró kényszerint.

0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csiga rokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsön adom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgy sem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. A farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felé már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb siránylánya. A szépségesen szép ezüst hold. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Ha nem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi, igaz gyöngyöt küldött. Ezüstot belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüsthold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj! Eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüsthold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú, tündér gyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Há, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, s felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap, harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általatta, ám, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy, az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Tigris.

0: Sziasztok, itt Réka! Készen álltok egy újabb izgalmas találós kérdésre? Figyeljetek csak, így hangzik. Ez az eszköz mindig a kezedben van, amikor valamit gyorsan le akarsz írni. Általában vékony, hosszú és sokszor színes, ha eltörik, mindenhova tinta folyik belőle. Vannak illatosak, radírozhatóak, zselések, nem zselések. Ha majd nagyobb leszel, ezzel is írsz majd a füzetedbe. Mi lehet ez? Találd ki és mondd ki bátran! Helyes! Ez a toll! Remélem élveztétek a találós kérdéseket. Én nagyon szeretem a sok színes tollat, és aminek illata is van, az a kedvencem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
2: Varga Katalin csupa cselbajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles, a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa cselvár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsószoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupacsel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámultozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupacselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis fele királyságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Soha sem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát, megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Csajátvárban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupacsel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupacsel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsószoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vég az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
3: Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi,
2: gúnyolta Irinkó. Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között. Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett. Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni. Csupacsel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi tündéri nyírfavesszőből, önnek is divatos kosarat fonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupa csel kosarait használta. Mindig ügyes volt ez a csupa csel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó. Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupa csel feladatát. Aki ismeri ilyen sárkányt, értesítse őket.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: beszél?
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: te török Mehmed, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmed lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmed.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmed.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmed, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmed, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmed, s felrúgták a tehenet.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tisza Virág. Mit vagy kit rejthet ez a név? Vigyázz, mert becsapós a megnevezés, ugyanis a Tisza Virág nem egy illatos növény, hanem egy apró rovar, egy kérészfajta, amely állatka egy nyári napon előzönli a Tisza folyónk felszínét és násztáncot lejt rajta. Ezt nevezzük mi Tisza Virágzásnak. Mert ilyenkor a Tisza felett rengeteg tiszavirág kérész repked. Régebben sokkal több helyen volt látható ennek a kis kérésznek a tánca. De sajnos most már egyre kevesebb folyó olyan tisztaságú, hogy a tiszavirág meg tudjon élni benne. Ha meg szeretnéd nézni ezt a teljesen egyedülálló természeti jelenséget, akkor irány a Hortobágyi Nemzeti Park! Mivel a kérészek csak 20 Celsius fok feletti vízben rajzanak, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a tiszavirágzás egy jó meleg nyári napon fog megvalósulni. Kívánom nektek, hogy egyszer ti is lássátok élőben őket! Csukás Mese Rádió.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szem tehén. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszáltákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókora szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van akkor, leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már! Jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze! Majd, ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, s elment a fűzfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót,

akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam. Most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogy ha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, volt ám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kis Eszternek hívnak, 7 éves vagyok. Encsről érkeztem. Bartos Erika, nem akarok felkelni.

Igen, korán reggel nem akarok piros pulcsit. Kérlek, anya, tedd el. Nem akarok reggelizni. Egy kicsit fáj a hasam. Nem akarok fésülködni. Ne húzd meg a hajam. Nem akarok cipőt venni. Nem látom a párját. Nem akarom cipelni a hátamon a táskát. Nem akarok tornazsákot. Nem bírok el ennyit. Nem akarok. Nem akarok. Nem akarok semmit.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A banya. Élt egyszer egy szegény ember, akit három fiúval áldott meg a sors. Noha nem bővelkedtek ételben, azért mindig került némi falat az asztalukra. Mikor aztán a fiúk elérték a legénykort, éppen egyszerre úgy döntöttek, hogy bizony feleséget szeretnének. Ám az apjuk türelemre intette őket. Lassan a testtel, egyszerre csak egy. Menjetek világgá, és aki a leggyönyörűbb szálvirággal tér haza, ő lehet az első közületek, ki megesküszik, mondta az öreg, és a fiúk elindultak, hogy megkeressék a legszebb virágszálat. A két idősebbik már régóta udvaroltak két falubéli lánynak, így ők nem mentek messze. Mindegyik a mátkájától hozott egy-egy szép csokor virágot. Ám a legkisebbnek nem volt kedvese. Így az szomorúan vette nyakába a világot. Nem sokára egy sűrű erdő keresztezte útját. Keresztül vágott rajta, s közben azon gondolkozott, hogyan kerít magának feleséget. Mikor egyszer csak az erdő közepén megpillantott egy csodaszép palotát, melyet még annál is szebb virágos kert vett körül. Bár csak leszakíthatnék egyet, gondolta magában. S mintha meghallotta volna a sóhaját, egy banya lépett ki a kapun.
1: Hát te mi áradban erre, hol a madársé jár?
0: Kérdezte, és a fiú elmondta neki a bánatát.
1: Hát ezen könnyen segíthetünk, gyere csak utánam, s válasszuk ki a legcsodásabb virágszálakat.
0: Majd magával vitte a virágok közé a fiút. Miután kiválasztották a legszebbeket, a banya lelkére kötötte, hogy máskor is hozzájöjjön segítségért. Ezután elbúcsúztak egymástól, s az ifjú visszament a faluba, ahol minden száj tátva maradt a csokor láttán.
1: No, fia, nem kérdés, tiéd a legszebb virág, tiéd lesz az első házasság, mondta a szegény ember.
0: De bizony az idősebbek nem hagyták annyiban a dolgot, addig rágták az apjuk fülét, míg az beleegyezett egy újabb próbatételbe. Aki a legszebbik kendőt hozza nekem, az választhat először feleséget.
2: Az idősebb fiúk már mentek is a választottjaikhoz, s onnan hozták a kendőket. A legkisebbik pedig most már egyenest a banyához ment az erdőbe.
1: Most miben lehetek a szolgálatodra, fiam?
0: Kérdezte a banya, amikor megpillantotta az ablakból.
2: A legszebb kendőt kell elvinnem édesapámnak, hogy elsőnek házasodhassak, mondta a fiú. A banya bólintott egyet, s kisvártatva egy fényesen csillogó aranykendővel lépett ki a palotából.
0: A fiú talán még sohasem látott ilyen gyönyörűséget, ismét megköszönte a segítséget, s visszaindult a faluba.
1: Hogy irigykedtek rá megint a bátyai, mert az ő kendőjénél egyik sem hozott szebbet. Apja már is kihirdette, hogy ő nősülhet elsőnek.
0: De testvérei most sem nyugodtak, és rávették apjukat, hogy tegyenek még egy próbát. Most mindenkinek a választott leányt kellett bemutatnia, s az ő szépségük döntött.
1: Na,
0: most aztán igazán örülhettek az idősebbek, hisz nekik volt már kedvesük, de az öccsüknek nem.
2: Búslakodott is a legkisebbik. A banyát mégsem viheti bemutatni. De mivel nem volt jobb ötlete, a banyához ment az erdőbe.
1: Miért búsulsz így, fiam?
0: Kérdezte.
2: A legszebb leányt kell hazavinnem. Különben nem házasodhatok meg, felelte szomorúan.
1: Ne bánkódj, édes fiam, majd én segítek rajtad,
0: mondta a boszorka, és behívta a kastélyába.
2: Akkora volt belül a palota, hogy egy egész falu elfért volna benne,
1: de mégiscsak egy nagy kályha állt a terem közepén. Akkor a vénasszony így szólt.
3: Gyújts be a kályhába, de vigyázz, mert félelmetes szörnyek fognak kiugrani belőle, de te csak állj nyugodtan, míg ki nem ugrik a legcsúfabb, akinek egy óriási kulcscsomó van a szájában, tele 100 meg 100 kulccsal. Azt ki kell tépned az állkapcsa közül, s a többit majd meglátod,
1: mondta a banya, és otthagyta. A fiú pedig összeszedte minden bátorságát, és elkezdett rönköket dobálni a kályhába. Egyre nagyobb tűz kerekedett, majd hirtelen a lángok kicsapták az ajtaját, és sorban ugrottak elő a mindenféle szörnyek. Még nem ott állt a legény előtt a legnagyobb és a legcsúfabb kulcsokkal a szájában. A fiú tüstént odaugrott, és kitépte a kulcsokat, és abban a pillanatban a szörnyek mind gyönyörű szép hajadonokká változtak. A fiú nem hitt a szemének, csak mikor az egyik megszólította. Én vagyok a boszorka, aki eddig segített rajtad. Már vagy egy évtizede elátkozott egy gonosz varázsló, csak akkor szabadulhattam meg az átoktól, ha jön egy ifjú, aki elég bátor lesz, hogy kiszabadítson innen. No, most aztán megörült a legény, hisz a király kisasszonynál nem volt szebb a föld kerekén. Haza is vitte nyomban az apjához, és még aznap megtartották a lakodalmat. De bizony volt nagy helye-húja, a szegény ember pedig jó kedvében, még a többi testvért is összeadta.

0: Most mindenki keressen magának párt, álljunk egymással szemben, kezet nyújtunk egymásnak, és föllemozgatva a kezünket, énekeljük, hogy...
1: Szervusz, kedves barátok, gyere mélyen táncba!
0: Marad a kézfogás, és jobbra-balra mozgatva a kezünket, énekeljük. Ezután összekarolunk, és megyünk körbe-körbe.
1: Sánta rohan baripá, csízik a mezőbe, szép asszony szeretünk, aki kedvedve.
0: Másik irányba fordulunk, összekarolunk, és ugyanígy megyünk vissza kicsit gyorsabban.
1: Sánta rohan baripá, csízik a mezőbe, szép asszony szeretünk, aki kedvedve.
0: Na most keressen mindenki magának párt. Figyelem! Kezdődjön a muzsika!

Válasz magadnak új párt! Kezdődhet a muzsika!

Figyelem, figyelem! Utolsó lehetőség! Keressen magának mindenki új párt! Muzsikát!

Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a kukások és a pékek kelnek a legkorábban? Így, ha te olyan gyerek vagy, aki nagyon szeret korán kelni, lehet, hogy ezek a foglalkozások könnyen mennének neked. Viszont ha te egyáltalán nem kelsz könnyen, sőt, sok időbe telik, mire reggel magadhoz térsz, akkor inkább legyél csillagász! Nekik nem kell korán kelni, viszont este ébren kell lenni, hogy jól meg tudják szemlélni az éjszakai égboltot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melegkora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fűri és fogoly családok már útra készen csomagoltak. Tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fűrjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gond terhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s neki fogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Így van, és a legjobb ma az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül, anya, apa és a gyerekek. És akkor fölmegyünk Tihanyba, én már voltam ott, igen, magasra kell tekerni. Hát meg is kell valon, el is este, mire fölé

már is nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogyha megfigyeltétek, meg hajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, és szárnyal is csúszik, de néha-néha döccen-döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

0: pizzaiolo.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Játszunk?
2: Igen, igen.
1: Szólánc?
2: Nem.
1: Sakk?
2: Nem tudok sakkozni.
1: Akkor...
2: Legyen más.
1: Jó. Barkóbázzunk?
2: Igen, az a kedvencem, Panni.
1: Kitaláltad, erre gondoltam. Jó. Akkor gondolok.
2: Nem. Bocsánat, de én szeretnék gondolni.
1: De múltkor is te gondoltál.
2: Jó, akkor gondolj te.
1: Jó, megvan.
2: Élőlény?
1: Hú, ez nehéz. Eleinte igen.
2: Eleinte igen. Tehát fogós kérdést tettem föl. Mert utána mi történik vele?
1: Nem tudom. Csak hogy egy élőlénynek a része.
2: Értem. Nem értem.
1: Akkor úgy mondom, hogy ez egy élőlényen jár. Tudod mit? Kérdezd mást, és majd kiderül.
2: Rendben. Tud beszélni?
1: Mi? Nem. Nem tud beszélni.
2: Rendben. Tehát nem egy állat. Akkor nem is élőlény.
1: Nem minden élőlény tud beszélni.
2: Igazad
1: és
2: van.
1: És egyébként ez meg nem élőlény, hanem egy élőlény része.
2: Igazad van. Nem vagyok elég figyelmes, azt érzem. Én használom?
1: Igen.
2: Tényleg? Mire? Jó, bocsánat, ilyet nem szabad kérdezni. Te használod?
1: Igen, én szeretem.
2: Szereted?
1: Igen. Szerintem finom. Jaj, elszóltam magam.
2: Panni, nagyon jó, hogy elszóltad magad. Így legalább segítesz nekem. Tehát szereted, és te használod, és finom? Várj, hát akkor étel.
1: Igen, étel.
2: Hogyha étel, és finom, és szereted, akkor ebédkor szoktuk enni?
1: Ebéd után.
2: Anya tud ilyet csinálni?
1: Nem, bár tud belőle finomat csinálni.
2: Tehát egy alapanyag?
1: Akár.
2: Érzem, hogy mindjárt kitalálom.
1: De lehet külön is enni.
2: Lehet külön is enni. Nyáron esszük?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Akkor... Alma?
1: Ne kérdezz rá!
2: Jó, bocsánat, csak már nem bírok várni. Van nekünk ilyen otthon?
1: Igen.
2: A boltból szerezzük?
1: Mhm.
2: Csak a boltból tudok ilyet szerezni?
1: Nem.
2: Nem. Szóval... Mondjuk a kertből is tudok ilyet szerezni?
1: Igen.
2: Értem. Tehát egy növény, és azt mondtad, hogy annak a része gyümölcs?
1: Igen.
2: És nem alma?
1: Nem alma.
2: Pedig azt nagyon szeretem, főleg a zöldet.
1: Amíg nem érik meg, ez is zöld.
2: És utána narancssárga?
1: Nem.
2: Kék?
1: Nem, de a tesója igen.
2: Akkor gondolom piros.
1: Igen.
2: Piros. Szeretem, gyümölcs, kertben is terem, és anya is szokott ilyesmit csinálni, és anya szokott belőle valamit csinálni, akkor ez nem lehet más, mint a málna.
1: Igen. Kitaláltad?
2: Jaj, de jó. Tudtam.
1: Legközelebb majd az almára gondolok. Ezt mondjuk nem kellett volna elárulnom.
2: Hát tényleg nem. Mondjuk tudod, mit kívántam most meg? Egy jó, finom málna fagyit.
1: Azt én is ennék. Menjünk, együnk egyet. Ti kitaláltátok volna, hogy a málnára gondoltam?
2: Hát, én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Irány a fagyi!
1: Nyam!
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, most Mikola Péter Borcsa a Mi kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi. Az én kutyám, illetve a mi kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kiskutya, immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk, én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstolvajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikola Péter, Borcsa a mi kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve, családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én hamar meguntam a dolgot. A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harabdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harabdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik, vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is Borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8 hetes Borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy beleférte a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele. Simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt. Hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolnivalóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Milyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Leguggolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kislosszont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani. Bocsá, egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi. De legalább utána pontos személyleírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk, Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóválva lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja, kit válasszon, ki utána szaladjon. Miután döntött, füleit lobogtatva, Borcsa sebesen valamelyikünk után ered. Az egyik fogócska után arra kértem Bercit, hogy vonja el Borcsa figyelmét, amíg elbújok, és keressenek meg. A kutyaházba bújtam. Nem mondom, hogy kényelmes egy gyerek számára, de annál izgalmasabb. Berci hamar megunta a keresést, és hosszan kiabált. Hol vagy, Zorka? Gyere elő! Egy ideig élveztem, hogy nem találnak meg, de azután kezdett szűk lenni a Borcsa háza. Azt szerettem volna, hogy vegyenek már végre észre. Már épp elő akartam mászni, amikor szerencsémre rám talált a kiskutyám, és kérdő tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével. Hát te meg mit keresel a házamban? Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki. Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett. Zorka, te bemásztál Borcsa házába? Kérdezte. Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni. Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk. Nagyon vicces volt. Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba. Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta. Inkább maradok a saját ágyamnál. Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját. Fúj! Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen. De el nem mondd apáiknak, mert ha kikotyogod, én is bejárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés, mit kínál a tó. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyér beled. Dobjatok végre egy sajtos rolót, dobjatok eperfagyit, gyúrjatok egy úszó kókuszgolyót, vagy kérjétek meg a nagyit.

akkor jöjjön sok virsli, de mustárral ám, vagy megpörkölt malacfüle.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szevasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok. Elmondok nektek egy verset. Nemes Nagy Ágnes, nyári rajz. Hogy mit láttam? Elmondhatom, de legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt lógófülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer, ez a sötét gyalogszeder. Ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, a hullahó nézegetem, nézegetem, ha hullahó. Ez volt a ház, ez volt a tó.
3: Szervusztok, gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Hervai Gizella, elfelejtő mese. Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját. Kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton a tanítónéni megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni. Mert persze szombaton is otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét. Vasárnap a tanítónéni beszélt mamával, hogy mit? Nem tudni. De mama hétfőn kifelejtette a levesből a sót. Kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni. Mert szombaton meg a rakott krumplit felejtette mama a sütőben, még jól oda nem égett. Vasárnap elmentek sétálni. Menjünk csónakázni! Ugrándozott Kobak. De mama elfelejtett jegyet váltani. És jegy nélkül nem lehet csónakázni. Vegyünk fagylaltot! Kiáltott fel Kobak, de mama elfelejtett pénzt hozni magával. Menjünk haza, szomorodott el Kobak, de mama elfelejtette, merre kell hazamenni. Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni, vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor órákon át kanyargott velük visszafele a villamos, harmadszor este lett, mire hazaértek. Legközelebb a fejemet felejtem itthon, mondta otthon mama, és Kobak egyszerre megértette, hogy miért hiányzott hétfőn a levesből a só, kedden a paprikásból a paprika, szerdán a palacsintából a lekvár, csütörtökön a töltött káposztából a hús, pénteken a vajas kenyérről a vaj, és szombaton miért égett oda a rakott krumpli, és vasárnap miért tévedtek el? Ezért senki se csodálkozzon azon, hogy hétfőn Kobak nem felejtette otthon a ceruzát, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton nem csóválta meg a tanítónéni a fejét, és nem mondta többet. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni, mert Kobak sem felejtette otthon többet az ellenőrzőjét.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei-tóhoz, vagy akár a Fertő-tóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz! Nagyon hasznos és jó dolog az úszás! Csukás Mese Rádió.

Küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványolómalom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztránk márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpangjon vadfolyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot váltunk, ahol kellett sáncot hánytunk, partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövihalat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a mélyből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a forgács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe furtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyóka régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálatom. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búzaszemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha 100 éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma, s a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobak. Hát egyszer csak minya mányi, ott terem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot.
amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a Molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajszavége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt, Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem oly jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagy mérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

le gyorsan, mert ez nagyon-nagyon nehéz volt. És sütünk belőle egy kis finomság. Jó, meggyúrjuk. Süttem bele perecet, hát süttem bele perecet, süttem bele perecet. Tegye föl a kezét, aki nagyon-nagyon szereti a perecet.

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzülegény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van, gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje.
2: Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára.
1: Hoho, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát.
2: Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes-egy magában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét.
1: Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük,
2: persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska. Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hogy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Eliska, kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Föléjett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mi lehet, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Az szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csak pittye, pittye, mert a pupján ő cipeli. Ó, nem jó esse, hogy mama segít.
1: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
3: Műsorajánló következik.
1: Kedves gyerekek!
4: Igen!
1: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Jancsi és Juliska. Élt egyszer egy szegény favágó az erdő szélén, két gyermekével és feleségével, a gyerekek mostohájával. A lánykát Juliskának, a fiút Jancsinak hívták. Óriási bánat nyomta a favágó szívét, nem tudta eltartani családját. Volt, hogy étel sem került az asztalra. Egyik éjszaka, amikor nem jött álom a szemükre, a mostoha gondolt egyet. Holnap vigyük ki a gyerekeket az erdőbe, és hagyjuk ott őket a sűrűjében. Nem fognak hazatalálni, és már is két éhes szájjal kevesebb. A favágó fájó szívvel, de végül beadta a derekát. Beleegyezett az asszony tervébe. A gyermekek eközben kihallgatták a beszélgetést, és Jancsi már is kieszelt valamit. Éjjel kiosont az udvarra, és kavicsokat gyűjtött. Majd visszafeküdt aludni. Reggel aztán elindultak mind a négyen az erdőbe. Jancsi kissé lemaradt, hogy elszórhassa a köveket az úton. Mikor az erdő sűrűjébe értek, azt mondta a mostoha. Rakjatok tüzet a gallyakból, apátokkal megyünk és keresünk még tűzifát. Azzal eltűntek a fák között, és magukra hagyták a gyerekeket. Jancsi és Juliska pedig ott üldögéltek a tűz körül. Egyre sötétebb lett, és közben el is aludtak. Mikor felébredtek, Juliska sírva fakadt. Hogy találunk így haza, Jancsi? Ne aggódj, Juliska! Amikor elindultunk otthonról, kavicsokat szórtam el az úton, hogy hazataláljunk. Majd kézen fogta, és elindultak hazafelé. Hajnalban már otthon is voltak. A favágó, mikor meglátta, össze-vissza öleltes csókolta őket. Ám a mostoha nem örült nekik, és éjjel ismét meggyőzte férjét, hogy bizony hagyják ott az erdőben őket. A favágó nehezen, de ismét kötélnek állt. Azonban a mostoha most odafigyelt, és bezárta éjszakára az ajtót. Így Jancsi nem tudott kavicsokat gyűjteni. Hajnalban újra az erdő felé vette az irányt a favágó és a családja. Hogy ne keltsenek feltűnést, adtak reggel a két gyereknek egy kisebb kenyeret. Jancsi pedig gondolt egyet, s most a kenyérmorzsákat ejtette el. Mentek, mendegéltek, majd egy tisztáson a favágó és felesége ott hagyta a gyerekeket, amíg ők még több ágat gyűjtenek. És ahogy beesteledett, Jancsi és Juliska szemét ismét elnyomta az álom. Pirkadatkor ébredtek, és hazafele indultak volna az elejtett kenyérmorzsák nyomán, de látják, hogy eltűnt mind. Amíg aludtak, a kismadarak felcsipegették őket. Juliska kétségbe esett. Mi lesz velünk, Jancsi? Úgy döntöttek, megkeresik a hazafele vezető utat. Ám miközben bandukoltak, egyre mélyebbre kerültek az erdőben. Egyszer csak megpillantottak egy gyönyörűen daloló madárkát, és követni kezdték. A pacsirta elvezette őket egy kunyhóhoz, melynek a falai kenyérből és mézes kalácsból voltak, a kerítése pedig cukorkából. A gyerekek ujjongtak. Na hát, köszönjük, hogy ilyen csodás helyre hoztál minket. És rögvest falatozni kezdtek. Ám a hangoskodásra előjött a házból egy vén öregasszony. Gyertek csak, aranyoskáim, egyetek, míg belétek fér, és pihenjetek is lenála. Jancsi és Juliska el voltak varázsolva. Így engedtek az öregasszony kérésének.
de a vénasszony csak színlelte a kedvességet. Valójában egy gonosz boszorkány volt, aki felhízlalta és megette az arra tévedt gyerekeket. Reggel be is zárta Jancsit az ólba, Juliskát pedig befogta, hogy segítsen neki a ház körül. Jancsi mindig finomabbnál finomabb ételeket kapott, hogy kigömbölyödjön. Juliskának azonban épp hogy jutott egy kis száraz kenyér. A banya minden nap megkérte Jancsit, dugja ki az ujját a ketrecből, hadd lássa, elég kövére már. De Jancsi ravasz volt, és az ujja helyett csontokat nyújtott ki. De aztán egy nap a boszorkány úgy döntött, ma bizony megfőzzük. Odafordult Juliskához. Gyújts be a kemencét, és szólj, ha elég forró. Juliska begyújtott, de tettette, hogy ő bizony nem tudja, mekkora a jó tűz. Így hát odament a banya, hogy megnézze a kemencét, de a lány azon nyomban be is lökte, majd rázárta az ajtót. Aztán odafutott az ólhoz, és kiszabadította Jancsit. Miután megölelgették egymást, megkeresték a boszorkány kincses ládáját, és teletömték zsebüket drága kövekkel, arannyal és ezüsttel. Pár óra múlva elértek a folyóhoz. Onnan már ismerték az utat, és meg sem álltak édesapjuk házáig. Mikor a favágó meglátta gyermekeit, volt ám nagy öröm és boldogság. Elsírta magát, nem győzte eleget ölelni, csókolni őket. A gyerekek is örültek, hiszen apjuk megbánta már, hogy magukra hagyta őket, és elkergette a mostohát. A gyerekek végül megmutatták a kincseket, amiket a boszorkány házából hoztak. Mennyi drágaság! Nem kellett többé aggódni, hogy lesz-e mit az asztalra tenni. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A csuka parancsára. Orosz népmese. Elmeséli Csőre Gábor. Élt egyszer egy öreg ember. Volt három fia. Kettő okos, a harmadik, Jemelja, igen nagyon ostoba. A két testvér dolgozik, Jemelja meg egész nap a kemencén heverészik, nem törődik semmivel. Egyszer a bátyái vásárra indultak, s őt elküldték az ángyai. Eredj vízért, Jemelja! Az leszól a kemencéről. De hogy megyek! Pihenek? Eredj vízért, Jemelja! Ha megjönnek a bátyáid, hoznak neked vásárt, fiát. No, nem bánom. Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, kapta a két vödröt, vette a csákányt, indult a folyóra. Nekilátott, léket vágott, megmerítette a két vödröt, letette a jégre és lenézett a lékbe. Egy nagy csukát látott benne. Nagy ügyesen kirántotta. Már a száját nyalogatta. De jó leves lesz belőle! Hát, uram, fia, emberi hangon szólalt meg a csuka. Dobj vissza a vízbe, Jemelja! Igen, meghálálom! Nevette Jemelja, meghálálod? Ugyan, hogyan? Nem hiszem én, hazaviszlek, odaadlak ángyaimnak, levest főznek belőled. Könyörgőre fogta a csuka, szépen kérlek, Jemelja, ves vissza a folyóba, s bármit kérnél, teljesítem. Várj csak, előbb kipróbálom. Ha nem csapsz be, visszavetlek. Jemelja, Jemelja, mi a kívánságod? A két vödröm lábra kapjon, hazainduljon, egy csepp víz belőlük ki ne locsanjon. Azt mondja a csuka. Jó, jegyezd meg, amit mondok. Akármi a kívánságod, ezt mondd. Csuka parancsára, szíve móhajára. Mondja hát Jemelja. Csuka parancsára, szíve móhajára, induljatok vödrök a magatok lábán! Alig, hogy kimondta, indulnak a vödrök, kaptatnak a dombra. Visszadobta Jemelje a csukát a légbe, és elindult a vödrök után. Mennek a vödrök, mennek az utcán, ámulnak az emberek. Jemelje a vödrök után lépeget, jót nevet. Befordultak a vödrök a házba, felugrottak a vizes patkára, Jemelje meg felmászott a kemencére. Eltelt egy nap, eltelt kettő. Azt mondják az ángyai. Elég már a heverésből, Jemelje, menj hát fát hasogatni.
3: De hogy megyek, pihenek.
2: Ha nem hasogatsz fát, megjön a két bátyád, nem hoz neked semmit.
3: Feltápászkodott Jemelja, kénytelen kelletlen lemászott a kemencéről.
2: Eszébe jutott a csuka, s csendeskén azt mondta. Csuka parancsára, szíve móhajára, eredj fejsze fát hasogatni, gyertek tuskók be a házba, a kemence szájba. Kiugrott a fejsze a lóca alól, futott az udvarra, nekiállt a fának, vágta, hasogatta. A tuskók meg sorba álltak, elindultak be a házba. Egyikük a kemencébe, másikuk alája.
3: Telt az idő, múlt az idő. Azt mondja a két menyecske.
2: Eredj ki az erdőre, Jemelja, nincs több fa a háznál.
3: Azt feleli Jemelja. Hagyjatok már békén.
2: Dehogy hagyunk békén, talán a mi dolgunk fát vágni az erdőn.
3: Én nem megyek,
2: Pihenek!
3: Jól van! Nem lesz vásár, fia! Mit tehetett Jemelja?
2: Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, felöltözött, fogta a kötelet, fogta a fejszét, kifordult az udvarra, felült a szán bakjára. Halljátok, menyecskék! Kaput nyissatok! Azt mondják az ángyai. Meghibbantál, Jemelja, hiszen be se fogtál. Nem kell nekem ló a szánhoz.
3: Az ángyai kinyitották a kaput, Jemelje meg csöndeskén. Csuka parancsára, szívem óhajára, lódulj szán az erdőbe!
2: Alig, hogy kimondta, elindult a szánkó, de olyan sebesen, mintha hat ló húzná.
3: Az erdőbe a városon átvezetett az út. Elgázolt, feldöntött sok embert az utcán. Kiabált a nép,
2: fogd meg, kapd el!
3: Hajtja a szánt Jemelja, nem hederít rájuk. Beért az erdőbe. Csuka parancsára, szívem óhajára, vágjál fejszém jó száraz fát, ti meg tönkök, menjetek a szárra, rendbe elfeküdjetek, összekötöződjetek. Neki állt a fejsze, jó száraz fát vágott, a tönkök meg mentek a szárra, rendbe elfeküdtek, összekötöződtek. Megparancsolta Jemelje a fejszének, vágjon neki egy nagy tölgyfa fütykös, de olyat, hogy alig bírja fölemelni. Felpattant a szárra. Csuka parancsára, szívem óhajára, lódulj haza szánkóm! Repült a szán hazafelé. Átszáguldott a városon, ahol nemrég annyi embert elgázolt Jemelja. Ott már várták, megragadták Jemelját. Lehúzták a szárról, ütötték, gyalázták. Látja Jemelje, hogy szorul a kapca, szép csöndeskén azt suttogja.
0: Csuka parancsára, szívem óhajára, ugor csak fütykös, töngesd el őket!
3: Előugrott a fütykös, csépelte a népet. Szétfutottak az emberek, Jemelje meg hazahajtott, fölfeküdt a kemencére. Múlt az idő, múldogált. Egy napon a cár hírét vette Jemeljának, szalajtotta egyik tisztjét, hogy Jemelját megkeresse, udvarába elvezesse. Elment a tiszt Jemeljának falujába, bezörgetett abba a házba, ahol Jemelja lakott. Bekiáltott.
2: Itt lakik a Jemelja? A félnótás Jemelja?
3: Az leszól a kemencéről.
2: Mit akarsz tőle? Öltöz gyorsan, viszlek a cárhoz. De hogy megyek, pihenek.
3: Megmérgesedett a tiszt, pofon csapta Jemelját. Az meg szép csöndeskén, csuka parancsára, szívem óhajára, ugorj elő, fütykös, döngesd el a tisztet. Kiugrott a fütykös, nekiállt a tisztnek. Elcsodálkozott a cár, hogy a tisztje nem bírt Jemeljával, szólította a legrangosabb főurát, arra parancsolt rá.
2: Vezesd elém Jemelját, a félnótás Jemelját, mert ha nem, a fejedet vétetem.
3: Vásárolta a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s ment Jemelje a falujába, bezörgetett Jemelje házába, s kifaggatta ángyait. Mit szeret Jemelja? Kit szeret Jemelja?
4: Jemeljuska azt szereti, aki szép szóval kérleli, szép kaftánt ígér neki, akkor megtesz mindent, amit kérnek tőle.
3: Adott Jemeljának a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s kérte hímes szóval.
2: Ne heverj a kemencén, kedves Jemeljuska! Vár a cár, jöjj a palotába! Nem megyek én, jobb nekem itt a meleg kemencén!
3: Jemelja, Jemelja! Vár a cár étellel, itallal, finom csemegével, jöjj a palotába!
2: Dehogy megyek, pihenek!
4: Jemeljó, jemeljó! Vár a cár, szép kaftánt ad neked, lakkos csizmát, süveget!
3: Gondolkodott Jemelja.
2: Na, nem bánom, menj csak előre, majd megyek utánad.
4: Elhajtott a főúr. Jemelje még heverészett, aztán ennyit mondott.
3: Csuka parancsára, szívem óhajára, indulj el, kemence, a cár udvarába.
4: Megrecsent a ház négy sarka, ingadozott a gerenda, ledőlt a fal, és a kemence elindult az utcán, széles országútján, a cár udvarába. Kinéz a cár az ablakon, eláll szeme szája.
2: Hát ez miféle csoda?
4: A legrangosabbik főúr azt feleli neki. Jemelja jön hozzád kemencéje tetején. Kilép a cár a tornácra.
2: Hallod-e, Jemelja, sok a panasz rád. Sok alattvalómat elgázoltad. Miért álltak a szán útjába?
4: Kipillantott ablakán a cár szép leánya, Mária cárkisasszony. Meglátta Jemelja, s szép csöndeskén így szólt.
3: Csuka parancsára, szívem óhajára, szeressen meg engem a cár szép leánya.
4: Aztán annyit mondott. Lódulj haza, kemence! Sarkon fordult a kemence, hazament, befordult a házba, előbbi helyére.
2: Jemelje meg tovább hevert,
4: heverészet rajta. Hanem mi történt a cár palotájában? Mária cár kisasszony majd eleped Jemeljáért, nem tud élni nélküle. Szépen kéri az apját, adja feleségül hozzá, adja Jemeljához.
3: Elbúsult a cár, sokáig kesergett.
4: Aztán megint ráparancsolt legrangosabb főúrára.
2: Eredj! Hozd elém Jemelját élve vagy halva, mert ha nem, a fejedet vétetem.
4: Vásárolt a legrangosabb főúr édes bort, csemegét, ment Jemelja falujába, bezörgetett a házba, kínálgatta, jól tartotta Jemelját.
2: Evett, ivott Jemelja, és lefeküdt.
4: A főúr megfogta,
2: kocsijára tette,
4: a cár elé vitte. A cár nyomban kiadta a parancsot, kerítsenek egy nagy hordót, vasabroncsos hordót. Beletették a hordóba Mária cár kisasszonyt Jemeljuskával, aztán a hordót fekete szurokkal lepecsételték.
3: Tengerbe vetették.
4: Sokára, nem sokára felébred Jemelja, látja, szűk helyen van, sötét van körötte.
2: Hol vagyok?
4: Azt felelik néki. Szűk helyen, sötét helyen, Jemeljuska. Hordóba zártak bennünket, kék tengerbe vetettek.
2: Ki vagy te?
4: Mária cár kisasszony.
3: Azt mondja Jemelja.
4: Csuka parancsára, szívem óhajára, fújjatok vadszelek, száraz földre vessetek, szép sárga fövenyre.
3: Kerekedtek vadszelek, felfordult a tenger, kivetette azt a hordót a szárazföldre, szép sárga fövenyre.
4: Kilépett belőle Jemelja, meg Mária cár kisasszony. Ugyan hol lakunk majd, Jemeljuska? Tákolj össze valami kis viskót.
2: Nem én! Pihenek!
4: Kérlelte a cár kisasszony, szép szóval kérlelte, akkor így szólt Jemelja.
2: Csuka parancsára, szívem óhajára, épülj ékes palota, színaranytetővel!
4: Alig, hogy kimondta, felépült a palota színaranytetővel. Körülötte zöldellő kert, virágok nyílnak, madarak dalolnak. Mária cár kisasszony bement Jemeljával az új palotába, leülnek az ablakhoz.
3: Lehetnéle, deli legény Jemelja.
2: Nem kérette magát Jemelja? Csuka parancsára, szívem óhajára, Változzam Deli legényé, szép daliás vitézzé!
0: Olyan szép lett Jemelja, hogy azt mese el nem mondhatja, toll le nem írhatja.
4: A cár éppen vadászott, arra tévedt, s mit látott? Ahol eddig pusztaság volt, ott most szép palota áll.
2: Ki volt az a haszontalan, aki engedelmem nélkül palotát épített országomban?
4: Követeket küldött, kérdezzék meg, ki palotája.
2: Mentek a követek, megálltak az ablak alatt, megkérdezték.
4: Ki szólt Jemelja?
2: Legyen a cár a vendégem, magam felelek neki.
4: Ment hát a cár vendégségbe, elébe sietett Jemelja, vezeti a palotába, asztalához ülteti.
0: Lakomához látnak.
2: Eszik a cár, iszik,
4: s egyre csak csodálkozik.
2: Ki vagy, délceg vitéz?
0: Emlékszel-e a félnótás Jemeljára, aki kemencén ment palotádba, akit a lányoddal együtt hordóba szögeztél, tengerbe vetettél?
2: Én vagyok az, Jemelja. Ha akarom, porrá rontom egész birodalmad.
0: Háj, de megijedt a cár, könyörgőre fogta. Tiéd a lányom, Jemeljuska, tiéd az egész birodalmam, csak kegyelmez életemnek. 7 országra szóló lakodalmat csaptak. Jemelja feleségül vette Marja cár kisasszonyt, s maga ült a trónra. Itt a vége, puss el véle.
1: Csukás Mese Rádió. Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.

Emle selte, suše moj. Bar čogledni, oj golad. Mint egy komoly, moj csolád. Hát te lepke se leszel, mert csak, mert csak, mert csak, fúj.

šoha nebo můj. Mám los, nelíď, oj můj, čo glíď, komuj, můj půj.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hiszti mesék. Felnőtt mese. Egy nagyon hisztis pici lányról. Volt egyszer egy kicsi lány, akiről az egész környék tudta, mennyire szeret hisztizni. Már reggel kezdte, amikor anyukája fel akarta öltöztetni. Visítva tépte le magáról a ruhákat, csapkodott, dobálta magát. Szegény mama próbált kedvesen a lelkére beszélni, cselesen elterelni a figyelmét, de hiába. Ha túl sokáig húzódott az öltözés, mama is ideges lett, veszekedett, kiabált, erővel próbálta felöltöztetni a kislányt. A végén persze nem jutott idő a reggelire, de ha jutott is, a kislány dacból nem evett. A bölcsibe vezető úton lefeküdt a földre, cipeltette magát, rugdosott. Pedig szeretett a bölcsiben játszani, mindig vidám volt, barátságos, dicsérték a gondozónők. Vásárlás közben ordított, minden édesség kellett volna neki. A buszon nem egyszer olyan jelenetet rendezett, hogy szegény mamája nem tudott hova lenni szégyenében. Máskor azért vágta magát földhöz, mert zöld helyett sárga szívú szálat kapott. Nem lehetett kiszámítani. A szomszéd anyukák vonogatták a vállukat. Majd kinövi, ez csak a dac korszak. A vidéki nagymama nevetett. Kislányom, te is ilyen hisztis voltál, volt honnan örökölnie. A budapesti nagymama szerint minden gyerek így puhatolja ki, hol vannak a határok. Addig tart a hiszti, amíg engeditek neki, magyarázta a megtört szülőknek. A buszon is rendszeresen elhangzottak jobbnál jobb vélemények. Biztos unatkozik a gyerek, nem foglalkoznak vele eleget. Nem kéne talán annyit kényeztetni? Ruhástól kellene beállítani a hideg zuhany alá. Szegény gyerek, biztos verik otthon. Vége hossza nem volt a sok jó tanácsnak. Pedig a szülők nem kényeztették a kislányt. Sokat játszottak és beszélgettek vele, bizonyos kérdésekben pedig következetesen szigorúak voltak. Hiába. A kislány rengeteget hisztizett. Aztán egyszer az anyuka megérezte, hogy a legidegesítőbb, a legfárasztóbb, az a bizonyos reggeli hiszti más, mint a többi. Kétségbeesést érzett mögötte. Rájött, nem dacból, bosszantásból tépi le a ruháit a kislány. Egyszerűen otthon szeretne maradni a mamájával, csak ezt a kívánságát nem tudja másképp a tudomására hozni. A mamának viszont munkába kellett járnia, az ő keresetére is szükség volt a megélhetéshez. És akkor eszébe jutott egy mese. A kislányról, aki nem akart felöltözni. Egyszerű kis történet volt, de a kislány ámulva hallgatta, és szinte észre sem vette, hogyan került rá a ruha. Anyuka mesélt reggeli közben is, sőt egész úton bölcsibe menet. A pici lány pedig boldogan lépkedett mellette, nem sivalkodott. A mama csak mesélt, mesélt. Hisztis gyerekekről, akiket kinevetett hisztimanó, kisfiúkról, akik nem fogadtak szót anyukájuknak, állatokról, bohócokról, ami csak eszébe jutott. A kislány pedig csöndben figyelt, hallgatott, nevetett. Később ő kérte. Mesélj olyan kislányról, aki nem akar bölcsibe menni. Mesélj a báránykáról, aki elszaladt a mamája mellől. A reggeli hisztik lassan elmaradoztak. Persze néha még dúlt-fúlt a kislány ezért-azért, de már csak annyit, mint egy átlagos, egészséges gyerek. És ezt az anyuka már könnyedén leszerelte. Hol szigorral, hol tudomást sem véve róla, hol elterelve a kis méregzsák figyelmét. Idővel elmúlt a dac korszak is, és mire kis csoportos nagylány lett a kicsi lányból, hiszti Manó már feléjük sem nézett többé.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

A róka és a gólya. Már hosszú hónapok óta a hó uralta az erdőt. Az állatok már mind a tavaszt várták. Különösen a róka, aki a nagy fehérségben csak nehezen talált zsákmányt. És ilyenkor a vörös bundája is feltűnőbb volt vadászatkor. Már egészen kiéhezett szegény rókakoma, de végre előjöttek a napsugarak, és melegükkel felolvasztották a sok havat. Az első friss hajtások után pedig a róka is megfialt, három kis vörös kölyke született. A gólyák az elsők közt tértek vissza déli tájakról, és most háztetőkön, kéményeken, villanyoszlopokon építgették fészkeiket. Az erdő határában egy magas póznán is letelepedett egy gólyapár, és hamarosan megszülettek a kis fiókák is, akik most éhesen tátották csőrüket. Féltő szüleik nem merték őket egyedül hagyni, hát inkább felváltva mentek a békákra vadászni. Az erdőn túl nagy láb derült el. Rengeteg béka és hal élt ott a vizekben. Elegendő élelem jutott hát a gólyafiókáknak. Csak hogy amikor a rókakőkök nagyobbak lettek, anyjuk a lábhoz vezette őket, mert a vizek partján sok kacsa pihent meg. A gólya gyanakodva nézte, ahogy bugdácsolnak a rókakölykök, de úgy gondolta, amíg őt nem bántják, nem lesz viszály köztük. Ám a kölykök akkora zajt csaptak, hogy a békák egyszerre mind a vízbe ugrottak. Szegény gólya egyet sem tudott így elkapni, nem volt mit hazavinni csemetéinek. Egyszer aztán megelégelte a gólya a rókakölykök hancúrozását, s rákiáltott az anyjukra. Rókakoma, én eddig téged nem zavartalak vadászatodban. Hát te is vidd máshová a kölykeidet, mert én így nem tudom mivel etetni az enyémet. Ugyan mégsem járja, hogy a szabályokat egy madár diktálja, felelte a róka. Talán te keres magadnak más vidéket. Etesd a fiókáidat béka helyett bogarakkal, férgekkel. Ezen aztán úgy hajba kaptak, hogy az egész erdő visszhangzott tőlük. Dult fúlt a gólya, és már készült, hogy harcba száll a rókával, de a róka megenyhült az éjjel. Kedves gólya barátom, kérem elnézésed, igazad van, valamiből mindnyájunknak élni kell. Fogadd el hát bocsánat kérésül, vacsora meghívásom. A gólya nemigen tudta mire vélni a dolgot, a rókáról sok jót eddig még nem hallott, a meghívást mégis elfogadta, hiszen legfőbb a békesség. Felöltözött hát szépen, és a róka odujához ment. Az erdő mélyén lakott a róka kölykeivel egy hatalmas tölgyfa odvában. A gólya kopogott, és a róka kiszólt az oduból. Kerülj csak bejjebb, kedves barátom! Csak hogy a magas gólya a bejáraton sehogy sem fér be. A róka megsajnálta a gólyát, hát odakint terítette meg a lakomát. Fenséges illatok szálltak a levegőben, a róka pedig ment is a levesért az oduba. Mély tányérban tálalta a levest a róka. Jó étvágyat, mondta, és neki láttak a lakomának. De a gólya a tányérból nem igen tudott enni. Hosszú csőrével csak kavargatta az ételt, míg a róka vígan lefegyelt. Ahogy a róka végzett az ebéddel, kocintottak a békére. Nos, látom, mégsem békét kötni akartál, inkább csak megmutatni, melyikünk a nagyobb ész. Hanem akkor cserébe fogadd el az én meghívásom. Legyél holnap te az én vendégem, mondta a gólya. Ó, a legnagyobb örömmel, mondta a róka kaján vigyorral.
Legalább a fiaidat is megismerhetem. Azzal elbúcsúztak egymástól. Az lesz ám a lakom a gyerekek. Friss, finom, omlós fiókahús lesz a holnapi étketek, dörzsölte a kezét a róka. Másnap a róka meghagyta fiainak, hogy várják meg otthon, ő pedig elindult a gólyához. Ment, amerre a gólya mondta neki, de az út végén nem volt más, csak néhány bokor, meg a magas villanyoszlop. Szép napunk van, nem igaz? Köszöntötte a gólya a magasból. Gyere csak, kedves róka, vár már az ebéd! A róka látta már, hogy most visszakapja a tréfát, de még nem tudta, mi vár rá. A gólya megsajnálta és leszállt a fűbe. Csak tréfálkoztam, barátom, akár csak te a minap. Itt a bokrok árnyékában üljünk le inkább, már is tálalom a vacsorát. A róka bosszankodott. Kölykei otthon várják a vacsorát, hiába. Jött a gólya hamarosan, szárnyai közt két korsóval. Olyan hosszú volt a korsó nyaka, hogy a gólya egész csőre elfért benne, kényelmesen fogyaszthatta a békalevest. A róka viszont hiába igyekezett, orra a korsóba nem fért bele. Vacsora végeztével így szólt a gólya. Látod, róka, nem te vagy az egyetlen, aki, ha kell, kitalál egy-egy cselt. Kössünk hát most már tisztes szövetséget. Osszuk meg az órákat. Vadászat közben ne zavarjuk a másikat, ajánlotta. A róka kénytelen, kelletlen kezet nyújtott, és éhesen elkullogott. Nem elég, hogy éhen maradt. Ilyen késői órán kell kölykeinek is vadásznia. Így tanította a gólya móresre a rókát. Aki a leckét nem feledte, és a gólyát ezután messziről elkerülte.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Ekete-pekete cukotapé, ábe-bábe dominé, csiszi-á, csiszi-bé, csiszi-csosszi-kompodé.

0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
1: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagy betűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse? Most róluk mesélek, hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos, Fecske László, Guruló barátok. 9. rész. A roller is jármű. Suhanó Janónak nagy napja volt. Füstös Flórián elvitte őt egy rövid vonatútra. Janó egy nyitott vagonban utazott, s amikor hazaértek Poroszkába, alig várta, hogy elmesélje az élményeit a barátainak. Flórián még azt is eszébe juttatta, hogy hamarosan itt a porlasztó nap, amikor is az egykori városalapító tiszteletére nagy versenyt rendeznek. Janó már suhant is a többiekhez, hogy emlékeztesse őket erre a csodás eseményre. Először a busz negyedbe igyekezett Patrikhoz, de az majdnem rátolatott szegény Janóra, mert nem látta maga mögött. Erélyesen rá is ripakodott, ami a kis rollernek nem esett jól. Csak azt akartam mondani, hogy Flórián elvitt egy körre a vagonján, és hogy közeleg a porlasztó nap, mondta búsan. De Patrik, mintha meg sem hallotta volna a szavait. Janó lelombozva gurult el Arató Aladárhoz, aki az ekéjét tisztogatta az udvaron. Neki is elújságolta az élményét, és ejtett pár szót a versenyről is, de Aladár annyira bele volt merülve a munkába, hogy ügyet se vetett rá. Lomha Lóránthoz érve már alig volt kedve beszélni, pláne hogy Lóránt észre sem vette őt. Ide fordult, oda fordult, de Janó olyan kistermetű volt, hogy csak a hangját hallotta. Az úthenger azt hitte, hogy halucinál. Lángőrkapitány is majdnem keresztül esett rajta, ahogy állt kifelé a garázsból. Siréna Serena pedig kis hián neki ment, miközben egy sürgős esethez hívták őt. A zebrán áthaladó rollert alig vette észre. Nagyot fékezve állt meg előtte, összeráncolta a szemöldökét, de nem mondott semmit. Ahogy Janó átért a járdára, Serena gázt adott, s már rohant is tovább. Ajaj, úgy érzem magam, mint egy porszem, amit könnyűszerrel elfúj bárki, sóhajtotta, s a fényszóró torony előtt megállva felnézett az épület tetejére. Miért nem vagyok én is ilyen nagy? Akkor mindenki észrevenne. Onnan elgurult a lóerőligetbe, porlasztó Oszkár szobrához. Mindig is ámulattal nézegette ezt a különleges szobrot. Vajon egyszer rólam is megemlékeznek majd? Én is lehetek olyan híres, mint te? Kérdezte a szobortól. Suhanó Janó, Poroszka feledhetetlen rollere, mondta maga elé bámulva, és közben elképzelte, amint egy seregnyi kétkerekű jármű őt ünnepli. Janó észre sem vette, amint kék fény karcsi megállt mellette. Minden rendben, Janó? Olyan szomorúnak tűnsz, mondta neki a rendőrautó. Észrevettél? Ó, ennek nagyon örülök, húzta mosolyra a száját a roller. Füstös Flóriánon kívül ma még senki nem vett észre, mintha nem is léteznék, pedig itt vagyok. Te is láthatsz engem. Persze, hogy látlak. Nem is értem, hogy nem vettek észre, kérdezte Karcsi. Talán a méretem miatt. Túl kicsi vagyok. Nem sok hasznom van. Ugyan, Janó, ne mondj ilyet. A rendőrautó megpróbált lelket önteni belé. Te is ugyanolyan értékű jármű vagy, mint bármelyikünk. Hidd el, nem a termet számít. Suhanó Janónak igen jól estek kékfénykarcsi szavai. Izgatottan mesélte el neki, hogy merre járt Füstös Flóriánnal, és hogy közeleg a porlasztónap, amikor minden jármű egymással versenyezhet. Szerinted én is benevezhetek arra a versenyre? Kérdezte a rendőrautót a roller. Még szép, hogy benevezhetsz. Sőt, a kisebbeket ilyenkor előre kell engedni a rajtnál, a nagyobbak pedig hátulra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy elsőként indulhatsz a futamon, mert közülünk te vagy a legkisebb. Ez jól hangzik, ugye? Mármint, hogy elsőként indulhatsz, javította ki magát a rendőrautó. Igen, nagyon, felelte Janó, és megköszönve kékfénykarcsi kedves és biztató szavait, hamar el is búcsúzott tőle, és elsuhant, hogy felkészítse magát a versenyre. Janó napokon át tornázott. Legalább 100-szor megkerülte a lóerőligetet egy nap alatt. Még súlyokat is aggatott magára. 2 könyvekkel megpakolt táskát akasztott a kormányaira, úgy száguldott végig a sugárúton, minden délután, amikor kicsi volt a forgalom. Látván, hogy a roller milyen elszántan sportol, az edzéshez Pedálka Petra és Robogó Robi is kedvet kaptak. A verseny előtti napokon már 3-asban készültek a nagy megmérettetésre. Olyan gyorsan elérkezett a nagy nap, mintha soha nem is kellett volna várni rá. A várost átszelő Duda utcán végig ki voltak kapcsolva a jelzőlámpák. A versenyt mindig ezen a szakaszon rendezték meg. Az út, mint mindig, most is a pálya udvarnál ér véget. Harsogta a 3. sorban elhelyezkedő kékfénykarcsi a hangszóróján keresztül, hogy mindenki hallja. Aki elsőként szakítja át a piros szalagot, az lesz a győztes. Az első 3 helyezett érmet kap. A célfotót a versenyből kimaradó Füstös Flórián készíti el. Ő jegyzi fel a beérkezettek neveit is. Mindenki készen áll? A résztvevők egyszerre kiáltottak fel, majd kékfénykarcsi fénnyelet adott a távolban várakozó vonatnak, aki hosszú dudálásával elindította a versenyt. Mint a villám, úgy startolt el a mezőny. Csikorogtak a kerekek, porzott az út, s Füstös Flórián kimerett szemekkel követte az eseményeket. Siréna Szeréna a 4. sorban hamar az élre tört. Mögötte kékfénykarcsi is felzárkózott. Arató Aladár és Lomha Lóránt leghátul kullogtak. Suhanó Janó, Pedálka Petra és Robogó Robi, akik az első sorban kezdtek, folyamatosan sodródtak hátrébb. Még pöfögő Patrik is megelőzte őket. Többen is villogtak a lámpáikkal, és egymásra dudáltak, puszta szórakozásból. Remekül érezték magukat. Nem csoda, hiszen ez volt Poroszka egyik legnépszerűbb eseménye. A Duda utcáról tudni kell, hogy a végén mindig beszűkül. Így a kisebb termetű járművek előnyre tehetnek szert. Pöfögő Patrik már jó előre fékezett, és ezt kihasználva a 3 kétkerekű járgány, Janó, Petra és Robi jobbról megelőzték őt, de a szintén lelassító karcsit, Szerénát és a középen robogó lángőrkapitányt is ki tudták kerülni, így az érre is törtek mindhárman. Micsoda fordulat! Füstös Flórián meglepődve nézte a cél felé suhanó járműveket. Sikerülhet! Igen, sikerülhet! Kiáltotta Janó felhevülten, s elsőként szakította át a piros szalagot. Mögötte Petra, majd Robi is beért a célba. El lehet képzelni, hogy a rollert mekkora boldogság érte abban a pillanatban. Nem is akarta elhinni, hogy ő győzött. Mindenki őt éjjenezte. Látod, a termet egy cseppet sem számít. Ügyes voltál, súgta oda neki kékfénykarcsi elismerően. Suhanó Janó még a díjátadó pillanatában is kábultan gurult fel az emelvényre, de ugyanolyan büszkeség töltötte el Pedálka Petrát és Robogó Robit is, akik szintén nem álltak még ezen az emelvényen. Őket ünnepelte aznap egész Poroszka, és ezt a napot egyikőjük sem feledte el soha.
0: mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
2: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Csukás István, sokan vagyunk, de az a jó.
3: Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
1: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
3: Hogy nem vagy egyedül?
1: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután
3: nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
1: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
3: Azt következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
1: Azzal is, akit nem ismerünk?
3: Igen, hát ha megismerkedünk.
1: Azzal is, akit nem szeretünk?
3: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
1: Védenek?
3: Hogyan védenek?
1: Csodálkozott tüskés hátú.
3: Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rasszízű veszekedésé az ellenszenv. Kordában lehet tartani.
1: Tüskés hátú a homlokát ráncolta.
3: És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet.
1: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle? Ugrifüles elmosolyodott.
3: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
1: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erről jött eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
3: Attól függ, ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
1: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
3: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
1: És nekem sohasem köszönnek előre? Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
3: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
1: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
3: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
1: És milyen köszönés van még?
3: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos. És a barátjának? Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
1: És a hivatalos köszönés?
3: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál, az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
1: És mikor nyújtunk kezet?
3: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
1: Télen is?
3: A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
1: És nyáron?
3: Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van, hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz.
1: És ki nyújtja előbb?
3: Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
1: Többféle köszönés nincs?
3: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így, kezét csókolom. Ez a mamának szól, szervusz, ez a barátodnak.
1: És ha nem a mamájával megy?
3: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
1: Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
3: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom. Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
1: És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet.
3: Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
1: Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is.
3: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit. Tele hossal, könnyebb a beszélgetés.
2: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: esés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szilvát szemétért, bolgár népmese, átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az emberfia. Teltek az évek, múltak, házassorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. Asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, fették, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem, akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? A másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek, ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e, hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apó, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, 3 nap vigadtak, 3 éjjel mulattak.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. Mindezt azért is teszem, mert Csukás István születésének évfordulóját ünnepeljük. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Bús királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pössze Egeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekútya kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, s körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott, bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét, és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és mekegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én... Hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekútya kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte pecskesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
2: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásból, mert eddig én még nem láttam, pedig én mindent látok és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
1: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekútya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Bak, bak, bau, bau. A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
2: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya, nem jól csinálod.
1: A Kelekútya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
2: Nem tudom megmutatni,
1: brummogott a kuvasz.
2: Sajnálom.
1: A Kelekútya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a bocihoz. A boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, s peckesen megállt.
2: Egy kiskakas? Bőgte vidáman a boci. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
1: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést. A Kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött. Bú, bú. A boci mosolyogva csóválta a fejét.
2: Nem jó, te Kelekútya. Nem vagy te boci. Nem áll jól neked a bőgés.
1: Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a bocit a kiskakas. A boci sajnálkozva mondta.
2: Nem tudom megmutatni. Sajnálom. Mi bocik csak bőgni tudunk.
1: És szélesen elmosolyodott. A Kelekútya kiskakas nem sértődött meg. Tovább indult, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a disznóólhoz. Az ól előtt a malacok játszottak, visítoztak, meg röfögtek.
3: Uj, uj, röf, röf, röf, röf.
1: A Kelekútya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is.
3: Uj, uj, röf, röf, röf.
1: A malacok mérgesen nézték a röfögő kis kakast. A mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak.
3: Csúfol! Utánoz és csúfol!
1: Mutogattak a kelekkutya kis kakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
2: Miért csúfolodsz?
1: Kérdezte szigorúan. A kelekkutya kis kakas megszeppenve mondta.
3: Nem csúfolódom, beszélni tanulok.
1: A cucamama elmosolyodott.
2: Ennyi. Rossz helyen tanulsz, te nem vagy malac.
3: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekkutya kis kakas.
2: Sajnálom, mondta a cucamama. Mi disznók csak röfögni tudunk.
1: A kelekkutya kis kakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a libához. A liba szép fehér tollát tisztogatta, s halkan gágogott.
2: Gá-gá-gá.
1: A kelekkutya kis kakas fülelt, figyelt, majd halkan gágogott ő is.
3: Gá-gá-gá. Gá-gá-gá. Gá-gá-gá.
1: A liba abbahagyta a tollászkodást, és csodálkozva megnézte a gágogó kis kakast.
2: Gá! Ej! Hát téged megmirelt! Félre nyeltél!
3: Beszélni tanulok, motyogta a kelekkutya kis kakas. Mutasd meg, hogyan kell!
2: Sajnálom,
1: ingatta a fejét a liba.
2: Nem tudom megmutatni. Mi libánk csak ngágogni tudunk.
1: A kelekkutya kis kakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfenceztek, és vidáman makogtak.
3: Sárga répa, bekaplak!
1: A kelekkutya kiskakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, mak, mak, mak, mak, mak,
3: sárga répa, bekaplak!
1: A nyulak körbeállták a kelekkutya kiskakast, és a hasukat fogva nevettek.
3: Egy makogó kiskakas!
1: Kelekkutya kiskakas mérgesen kiáltott.
3: Ne nevessetek! Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam!
1: Az egyik nyúl abbahagyta a rihegést meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
3: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makodni tudunk.
1: A kelekkutya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan tovább ment.
2: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta. Hát valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
1: Odaért a szép fehér szakállú kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kis kakast.
2: Egy kis kakas. Torka, tolla, tarajas.
1: Majd szelíden felmekegett. Kelekkutya kis kakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is.
3: Meg.
1: Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
2: Nem jó. Csak a kecskék mekegnek. És te nem vagy kecske. Te kis kakas vagy.
1: A kelekkutya kis kakas bánatosan lógatta a taraját.
3: Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam.
1: A kecske meleg hangon válaszolt.
3: Nem tudom megmutatni. Én csak mekegni tudok. Sajnálom.
1: A kelekkutya kis kakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját, megrázta magát, s újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kis kacsák úszkáltak, lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, vecseréztek. A kelekkutya kis kakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pelyhes kiskacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekkutya kis kakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott.
3: Háp, háp, háp.
1: A sárga pelyhes kiskacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekkutya kis kakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pelyhes kiskacsa mérgesen kiabált.
3: Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csúfolodsz?
1: És lespriccelte a kelekkutya kiskakast. A kelekkutya kiskakas lerázta tolláról a vizet, s dünnyögve továbbállt.
2: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó. Azért még nem kell lespriccelni.
1: Ahogy ment, rápisszegett valaki.
3: Psz, hé!
1: A kelekkutya kiskakas megállt,
3: körülnézett, hogy kipisseg.

0: és ez itt egy híres egériskola. Az egér körbe mutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekúgy a kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett. Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást. Esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, elszavalom az egérverset. Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett, és elszavalta a verset. Dohogott az egér, sosincsen friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba bandukolt, csukva volt a bolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált. Szép volt, dicsérte meg a kelekúgy a kiskakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni. Semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin-cin-cin, cin-cin-cin, cin-cin-cin. Na, most te! A kelekúgy a kiskakas eltátotta a csőrét, és cincogott. Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér. Köszönöm, hálálkodott a kelekúgy a kiskakas, és cincogva ment tovább. Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomában. A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kiskakast, majd dühösen megrázta a fejét. A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz? A kelekúgy a kiskakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom. A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott.
1: Persze, hogy nem jól csinálod.
0: Kelekúgy a kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
2: Nyáú, nyáú, ez jó?
1: Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
2: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
0: A tarka macska megvonta a vállát.
2: Nem tudom megmutatni, én csak nyávogni tudok.
0: A kelekúgy a kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat. A ló lenézett, és barátságosan nyihogott. Kelekúgy a kiskakas fülelt, majd ő is nyihogott. A ló nagyot nevetett.
3: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kis kakas. Miért nyihogsz?
2: Nem jól csinálom, kérdezte a kelekúgy a kis kakas.
0: A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
3: Nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
0: A kelekúgy a kis kakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak. Kelekúgy a kiskakas fölnézett rájuk, levegőt vett, és turbékolt.
2: Krú! Krú!
0: A galambok a fejüket rázták.
3: Krú, nem jó, nem jó. Te nem vagy galamb?
0: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelekúgy a kiskakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után. A csengő egy bárány nyakába volt kötve. A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt.
3: Be, be,
0: bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekúgy a kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettőt szérna vékony lábán, és bégetett.
2: Be, be.
0: A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kiskakasra.
3: Te bégettél? Be-e-e-e, kérdezte.
0: A kelekúgy a kiskakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekúgy a kiskakast.
3: Neked nincs? Be-e-e, neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány, és ha nem vagy bárány, ne is bégess.
2: Kelekutya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta.

0: Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja.
1: A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
0: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
1: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekútya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején.
0: Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan.
1: Így búslakodott, meg szomorkodott. Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt a nap. A kelekútya kiskakas ámulva nézte, még sohasem látott ilyet. A nap visszanézett a kiskakasra, és mosolyogva unszolta. Üdvözölj, kiskakas, szólalj meg! A kelekútya kiskakas bólintott, majd ugatott, nyávogott, röfögött, gágogott, mekegett és bakogott, hápogott és cincogott, nyerített és bégetett. A nap mosolyogva szólt.
0: Ennyi, hát nem így kell!
1: A kelekútya kiskakas bánatosan lehorgasztotta a fejét.
0: Mutasd meg, suttogta. Senki se tudja megmutatni.
1: A nap nyájasan válaszolt. Tudod te azt? Tátsd a csőröd, kukorékolj. Na, rajta, próbáld meg. A kelekútya kiskakas kitátotta a csőrét, hátrahajtotta a fejét, behunyta a szemét, és kukorékolt.
0: Kukorikú! Kukorikú!
1: Zengett a kukorékolás. A nap felszökkent az égre, az udvar lakói összeröppentek, s ámulva hallgatták a kiskakast.
2: Milyen szépen kukorékol! Súgták, búgták, röfögték és cincogták.
1: A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt.
0: Fölébresztettem a napot! Én egyedül! Én a kiskakas!

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az, Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdaszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem megy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellém? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a leányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.

0: A tenger csodája. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy fiatal királyfi, akinek kisfiúkora óta az egyik napszámos fia volt a legjobb barátja. Mindig együtt játszottak, együtt törtek borsot a palota lakóinak az orra alá, és később is elválaszthatatlanok maradtak. Történt egy nap, hogy a királyfi barátjával kilovagolt a vásárba, és a nagy felfordulás közepette feldöntötte egy cserépárus sátrán. A királyfiból hirtelen előbújt a kis ördög, és ahelyett, hogy segített volna neki, lovával még össze is taposta a portékákat. Micsoda gonosz királyfi vagy! Megbánod te még, hogy így viselkedtél velem. Azt kívánom, hogy addig meg ne házasodj, míg a tenger csodájának tündérlányát el nem veszed. Szólta rá az átkot a vénasszony, de a királyfi csak kinevette. Aztán egy nap az öreg király magához hívatta a fiát. Egyre vénebb és vénebb leszek. Többé nem tudom egyedül elvezetni a népemet. Ezért hát úgy döntöttem, átadom neked a birodalom irányítását. De csak egy feltétellel. Találj magadnak feleséget. Király fiel is indult, sorra járta a szomszéd birodalmak palotáit, de egy király kisasszony sem akadt, aki megtetszett volna neki. Aztán a barátja így szólt hozzá. Emlékszel még az öreg kofa szavaira? A tenger csodája tündérlányát kell feleségül venned. Ha, igazad van, induljunk már is, egy percig se késlekedjünk. Szólt izgatottan a királyfi, és másnap elindultak a tenger csodája felé. Csak épp azt nem tudták, merre kell keresni. Mentek, mendegéltek, amerre a lovuk vitte őket, és egyszer csak egy rozoga viskó előtt találták magukat. Bekopogtak az ajtón, s pár perc múlva egy vénséges vén nagyanyó kukucskált ki.
1: Miben segíthetek, fiatal urak?
0: Adjon Isten, jó anyám! A tenger csodája tündérlányt keressük. Tudja, merre találjuk? Kérdezte a királyfi.
1: Még csak a nevét sem hallottam soha, de talán a fiam, a nap, tudja, merre van. Gyertek csak be, várjátok meg velem.
0: Tessékelte be őket a néni a kunyhóba. Aztán, amikor besötétedett, a nap is megérkezett.
1: Tudod-e, fiam, hol lakik a tenger csodája tündérleány? Egész nap az égen figyelsz, biztosan hallottál már róla.
0: Mondta neki az anyuka.
2: Én soha nem hallottam ezt a nevet. Talán próbáljátok meg a holdat, felelte a nap.
0: Azzal az öreg asszony útba igazította őket, és nem sokára a két legény ott találta magát a hold kunyhója előtt.
2: Mondjátok csak, miben segíthetek nektek idegenek?
1: A tenger csodájának a lányát keressük. Talán te tudod, merre menjünk.
2: Bárcsak segíthetnék, de még a hírét sem hallottam a kisasszonynak. Esetleg próbáljátok meg húgomat, a szelet. Ő már sokfelé járt a világon, talán a tündérlánnyal is találkozott már.
0: Felelt a hold, és elbúcsúzott a fiúktól. Tovább mentek hát, s végül hosszú vándorút után elérkeztek a szél hajlékához. Bekopogtattak, s a nagy erejű szél nyitott ajtót.
1: Már vártalak titeket, barátaim! Ha jól hallottam, a híres tenger csodája tündérlányt keresitek!
2: Ő bizony. Tudod, hol találjuk?
1: Hogy ne tudnám! Menjetek csak tovább, míg el nem értek a végtelen tengerig! Ott forduljatok jobbra! A kerekerdő közepén egy odvas fában megtaláljátok a tündérlányt! Na, de nem ilyen egyszerű ám a dolog! A tündért kis kell csalogatnotok!
0: Figyelmeztette őket a szél, s ellátta őket néhány tanáccsal. Királyfi meg a barátja elköszöntek a széltől, s elindultak a végtelen tenger felé. Habár az út hosszú volt és viszontagságos, a fiúk kitartóan meneteltek előre, míg el nem értek a tenger partjára. Ott aztán jobbra fordultak, s megpillantották a kerekerdőt. Megkeresték a közepén az odvas fát, és ahogy a szél tanácsolta, barkácsoltak egy faládát.
2: odarakták a ládát az odó alá, majd előhúzták hangszereiket. A királyfi cimbalmon játszott, a barátja pedig a hegedűjét húzta. És egyszerében olyan csodaszép dallamot kezdtek játszani, hogy a tündérlány kidugta a fejét a nyíláson. Ám ekkor a fiúk hirtelen abba hagyták a muzsikát. Kérlek szépen, játszatok még, szólt édes hangján a tündérlány.
3: Nem tudok, beleesett az ütőm a ládába, válaszolta a királyfi.
2: A lány gyorsan lehajolt az ütőért, ám ekkor a királyfi rázárta a láda tetejét, és foggyul ejtette a tündérlányt. A ládát hozzákötözték a királyfi lovához, és így baktattak hazafelé. Mikor a szélházához értek, bekukkantottak, hogy köszönetet mondjanak a jó tanácsért.
1: Látom, sikerrel jártatok! Sok szerencsét kívánok a tündérlányhoz!
2: Intett nekik a szél. Mikor a hold kunyhójához értek, oda is beköszöntek.
1: Nézd csak! Megleltük a tündérlányt!
2: Gratulálok a zsákmányhoz, ám egyet ne feledjetek! Amit ígértek, azt mindig tartsátok meg. Tanácsolta útra valóul a hold. Aztán, mikor a napháza elé értek, őt is meglepték a jó hírrel.
1: Elkaptuk a tündérlányt!
2: Kiáltozták vidáman.
1: Csak ne olyan hevesen, királyfi.
2: A tenger csodája tündérlány akkor lesz tiéd, ha a gazdagok helyett a szegényeket segíted. A királyfi hallotta a bölcs nap tanácsát, de csak legyintett rá, és tovább folytatták útjukat a palota felé. Mikor megérkeztek a királyi udvarba, kinyitották a ládát, és előbújt belőle a világszép tündérlány. A királyfi teljesen megigézte a szépsége. Kedves tengercsodája tündérlány, feleségül jössz hozzám?
4: Igen, de csak is egy feltétellel.
1: Mondd meg, mi az, megteszek bármit, fogadkozott a királyfi.
4: 100 aranyat kell adnod minden szegény embernek, akit valaha megbántottál, vagy megaláztál életedben. Akik pedig a szegényeken uralkodtak eddig, menjenek ki a földekre, és ezentúl dolgozzanak ők, vágta rá a lány.
2: A királyfi elgondolkozott. Ha minden szegénynek adnék 100 aranyat, nekem már egy fityingem sem maradna. A főurak pedig bizonyosan meglincselnek, ha dolgozni küldöm őket.
1: Ej, nem jó ez itt sehogy se,
2: gondolta, és szégyenében inkább elbújdosott. A jóságos tündérlány pedig hozzáment a cserépárus fiához, akinek a királyfi összetaposta a portékáját. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A király kisasszony cipője. Élt egyszer egy csodaszép király kisasszony, aki annyira gyönyörű volt, hogy még a birodalom legtávolabbi csücskéből is csodájára jártak a szépségének. Bizony kérői is akadtak bőven, csak épp a királylánynak nem volt elég jó egyik sem. Pedig jöttek mindenféle hercegek, királyfik, s próbálták édes szavakkal, bókokkal megenyhíteni, de a lány csak gőgösen kinevetett mindenkit. Talán mégis akadt egy, aki tetszett neki, de éppen őt gúnyolta a leginkább. Miután a kérők közül egy sem tudta elnyerni a kevés királylány szívét, végül mindannyian csalódottan távoztak a palotából. Aztán egy nap, mikor a király kisasszony éppen a tükör előtt illegette magát, két apró bolha ugrott be az ablakon, egyenest a lány kezébe. A király kisasszony nagyot sikított örömében, majd fogott egy poharat, és ott szállásolta el az állatokat. Gondosan nevelgette őket, mézes tejjel itatta, és mindenféle finomságokkal etette őket. Addig hízlalta az állatokat, míg a két bolha csak hamar akkorára nőtt, hogy már nem fértek el a vizes pohárban. Akkor a királylánynak eszébe jutott, hogy a bolhák bőre éppen elég lenne egy új pár cipellőre. Hívatta már is a susztert, és kiadta neki, hogy vegyen méretet a csodaszép új cipőjéhez. Mikor aztán kész lett, a királylány gondolt még egyet, és kihirdette, aki megmondja, miből készült az új pár cipője, annak lesz a felesége. No, erre ismét megtelt a palota kérőkkel. Találgatták, vajon milyen bőrből készülhetett a királylány cipője. Mondtak ők mindenfélét, marhát, rókát, kígyót, de bizony a bolhára egyikük sem gondolt. És akkor a herceg, aki a királylánynak tetszett, kieszelte, hogy álruhában beoson a palotába, és elbújik a király kisasszony szobájában. És addig onnan elő nem jön, míg meg nem tudja, miből készült a cipő. A koldus ruhába öltözött herceg el is bújt az egyik szekrényben, s onnan hallgatózott. Majd este, mikor a királylány lefeküdni készült, jókedvűen mesélte a szobalányának, mi mindent hallott aznap. Meglásd, sosem fogják kitalálni, hogy bolha bőrből készült a cipő, kacagott a lány. És nem is sejtette, hogy a szekrényben ott lapul a herceg, aki elégedetten mosolygott, mikor meghallotta a királylány titkát. Másnap pedig első dolga volt, hogy a király kisasszony elé álljon, és leleplezze a talányt. Drága úrnőm, az a cipő nem lehet másból, mint bolhabőrből, kiáltotta hangosan. A királylány arcáról menten lefagyott a mosoly, mikor meghallotta a jó választ. Hát még mikor megpillantotta a koldust. De a szavát nem szeghette meg, ezért szomorúan csak ennyit mondott. Igazat beszélsz, csavargó, az ígéretemet pedig megtartom. Még ma a feleséged leszek. Rendben van, de előbb vesd le a királyi öltözéked, s védj fel szekényes ruhát, csak akkor leszünk egymáshoz valók. A királylánynak pedig nem volt más választása. Koldus ruhába öltözött, és követte férjét az omladozó kunyhójába. Ott töltötte ezentúl a napjait a kényes király kisasszony, s ha éppen nem főzött vagy takarított, az utcán kellett koldulnia. Hanem egy nap megjelent a kunyhó előtt az egyik földes úr.
1: Hé, te asszony! Megparancsolom, hogy menj a herceg birtokára, s kezdj el azonnal kapálni! Addig onnan el nem jöhetsz, míg az egész földet meg nem művelted.
0: Voltam nagy sírás-rívás, de egyebet nem tehetett. Elindult a királylány kapálni a földekre. Eközben férje, a koldus ruhába bújt herceg, visszament a palotájába, magára öltötte díszes ruháját, és felnyergelte legtáltosabb paripáját. Majd kilovagolt a földre, ahol a királylány dolgozott, és addig szitta, hogy micsoda semmire kellő teremtés, míg vacsora idő nem lett. De a gőgös királylány megleckésztetése ekkor még nem ért véget. Mikor a napszámosok asztalhoz ültek, hogy elfogyasszák a vacsorát, a szolgák mindenkinek ezüst evőeszközt osztottak ki. Közben a herceg megparancsolta az egyik szolgájának, hogy egy ezüst kanalat vacsora után csúsztasson a felesége zsebébe. Vacsora után a szolgálók észrevették, hogy hiányzik az egyik kanál. Ezért mindenkit átkutattak, s végül megtalálták a lánynál az ezüst kanalat. A lány bizonygatta, hogy ő ugyan nem csinált semmit, könyörgött, hogy higgyenek neki, de a katonák nem kegyelmeztek, és azon nyomban tömlözbe vetették. Ám akkor a hercegnek megesett a szíve a sírdogáló leányon, azt gondolta, most már eleget szenvedett. Kinyittatta hát a börtöne ajtaját, ne sírj most már, kedves feleségem! Én vagyok az, a koldus férjed. A királylány csodálkozva nézett rá. Majd a herceg elmesélt neki minden töviről hegyire. Elmondta, hogyan bújt el, és hallgatta ki a pökhendi királylányt, majd hogyan tanította Móresre. A lány igazán megkönnyebbült, miután meghallgatta a herceg történetét, megbánta ön már rég a kevésségét. Újra királyi pompában volt ezután része, s az igazságos uralkodónak méltó felesége lett.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Benedek Elek, a kis gömbőc. Aki elmeséli nektek, Bulla Elma.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, ahol a kis kurtafarkú malactúr, volt egyszer egy szegény ember, annak felesége és három leánya. Egyebük sem volt a világon, mint egy kis malacuk. Na, hanem azt dajkálták is ám, jó kövérre megkizlalták, hogy majd kirepet. No, hogy kárba ne menjen a malac, leölték, megperzselték, szalonnáját, húsát, kolbászát a füstre tették, s a télen át szép lassacskán meg is ették. Tavasszal a malacból nem volt egyéb, csak a kis gömböc. Mondja egyszer a szegény asszony az idősebb leányának: eredj, leányom, menj fel a padlásra, s hozd le a kis gömböcöt. Felmegy a leány, le akarja venni a kis gömböcöt, de ahogy hozzá nyúlt, csak megszólal a gömböc: mit akarsz, hé? Meg akarsz enni? Majd megeszlek én! S azzal ham bekapta. A szegény asszony nem tudta elgondolni, hogy hol maradon sokáig a leánya. Küldje a középsőt, menjen a nénye után. Hozzák már azt a gömböcöt. Felmegy a leány, de az is éppen úgy járt, mint a nénye. A kis gömböc ham bekapta. Hely, mérgelődött a szegény asszony, hogy ő még ilyet nem látott, hogy ilyen sokáig odamaradjanak, amiatt a haszontalan kis gömböc miatt. Eredj, leányom, mondja a legkisebb leánynak, szólj a nénéidnek, hogy hozzák már azt a gömböcöt, mert a sarkukat hátrafordítom. Felmegy a kislány nagysebesen, na de ha felment, nem is jött vissza. A kis gömböc őt is ham bekapta. Várja, várja a szegény asszony a leányait, de hiába várja. Na hiszen megálljatok, majd lehozlak én titeket, gömböcöstül, mindenestül. Felszaladt a létrán nagy haraggal, no de ha felszaladt, ott is maradott. A kis gömböc őt is ham bekapta, hogy az orra hegyese látszott ki. Jön haza a szegény ember. Hát nincs se asszony, se vacsora. Keresi, kiabálja: hé, asszony, hé, hol vagy, merre lettél? Kiabálta a leányait, hírük poruk se volt. Benézett az ágy alá, a kályha mögé, felkajtatott minden zeget zugot, nem voltak sehol. Aztán felment a padlásra, hát ha ott vannak. Ott meglátja a kis gömböcöt. Gondolja magában, majd segít magán, levágja a kis gömböcöt, s lesz vacsora, ha nincs is itthon az asszony. De hogy odament, a kis gömböc mérgesen rákiáltott: mit? Te is meg akarsz enni? Abból nem lesz semmi, és ham! Bekapta a szegény embert is. Na hát az Isten csodája volt eddig is, hogy a kis gömböc le nem szakadott. Négyet még csak elbírt valahogy, de amikor a szegény embert is bekapta, puff, leszakadt, s leesett. Aztán elkezdett gurulni. Legurult a létrán, ki az udvarra, az udvarból ki az utcára, ottan utolért egy sereg kapás embert s asszonyt, s azokat is bekapta. Tovább gurult ki az országútra, ott szembe jött vele egy regiment katona, azt is bekapta. Még ez sem volt elég a telhetetlen gömböcnek. Gurult tovább, s az út szélén bekapott egy kondás fiút, aki éppen javába ette a paprikás szalonnát. Na, hanem a kondás fiúval megjárta. Egy jó hegyes, fanyelű bicska volt a kondás fiúnál, s amikor éppen bekapta, a kés megakadt a szájában, és végig hasította. Egymás után ömlöttek ki a katonák, a kapás emberek, a szegény ember s a felesége, meg a három leánya. Aztán futott mindenki, amerre látott. Ott hagyták az árok szélén a kirepett kis gömböcöt. Ha a kis gömböc ki nem repett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: A kis gömböc című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Tanító néni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt piciny szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel? Gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó, hófötte hegycsúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök. Kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel.
1: Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dologhoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek. Kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra, és huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene. Nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbált sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre.
2: Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért.
1: Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa.
2: Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas.
1: Anya, ez a szarvas hatalmas volt, és csodaszép.
2: Képzeld el, hogy hozzám bújt, és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla, mintha egy kis ajtó lett volna rajta. A szarvas így szólt. Kérlek, gyere velem, szükségünk van rád.
1: Szia, én Szuszu vagyok.
2: Köszöntem neki illedelmesen, ahogy tanítottátok.
1: Picit furcsa volt, de bíztam benne.
2: Hová megyünk is? Tényleg értem, amit mondasz? Ez hogy lehet? Kérdeztem. A nevem Dámor. Mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és hip-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba, aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű, színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végig mentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete, belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe. Fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a vízkirálynőre. Csillogó, búzavirág szemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete.
1: Üdvözöllek, kedves ifjú!
2: Köszöntött engem.
1: Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességed és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár. Ne mondd ezt!
2: Vágtam közbe.
1: Nem mehetsz el! A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek. Ez az élet rendje. Szükségünk van rátok!
2: Ez így van, kicsi, válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket? Az emberek Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitis. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk. Segíteni akarok nektek, nem mehettek el, szeretnek benneteket. Én ígérem, vigyázok rátok. Ezeket kiáltottam kétségbe esve. Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek, az utolsó tartalékainkat is felhasználva igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt, egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek, ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen. Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem. Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet, vigyázzunk az állatokra és növényekre. Ültessünk ma egy fát! Javasolta Susu. Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szuper erős, szuperisztikus, szuper védelmezője leszek. Szuszú!

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az okos leány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros okos leánya, aki olyan okos volt, hogy hetet hét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Oda izen, hogy van neki a padláson 100 esztendős kendere. Fonja meg azt sejem cérnának. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert az csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foltozza meg, ha tudja. Megint vissza izen a leány, hogy fordítassa ki a király a korsót, mert az öreg apja se hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a lány ő hozzá, de menjen is meg ne is, köszönjön is meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is. Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. Otthon egy galambot megfogott, két szita közé tette, és elvitte magával. Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is nem is, köszönt is nem is, vitt is ajándékot nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül.
0: Az Okos Leány című mesét hallottátok.
2: Csukás mesélni.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Mechler Anna, bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt, a tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürke ruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhő réteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt. Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadtak, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkasvirág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen... A tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mind halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körssel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl: rakjunk tüzet, kutya úr!
2: Rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe!
1: Nosza, hamar galjat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen! Azt mondja a vidám nyúl:
3: játszunk egyet, kutya úr!
2: Mit játszunk?
3: Te lakodalmat!
2: Jól van, játszunk lakodalmat!
1: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk! Felszökken hát a vígnyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp, hopp.
3: Hanem íme mi történik?
1: Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr.
3: Váú!
1: Üvölt a kutya.
3: Mit csináltál, te buta?
1: S hogy így rája kurjantott, a farkába kaffantott. A nyúl: utcu, vesd el magad, farka nélkül tovaszalad.
3: Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa.
1: Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke, epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. És a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta épen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majd, hogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll. Csupa ötödikből? Csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Hajaj! Negyedik? Nem. 6. Haszontalan. 7. Hes. 8. Nyűg. 9. Kinek kell? 10. Tűnjön el. Hát pedig csupa 5. nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A kutya és a kecske története. Az emberek már nem is emlékeznek rá, olyan régen történt, hogy a kutya és a kecske jó barátsága megszakadt. Képzeljétek, akkor még a kecske helyett bizony a kutya viselt szarvakat. Két hosszú, íves szarv díszelgett minden kutya fején. Volt közöttük színes, fekete, de még mintás is. Szarvaikat összeakasztva viaskodtak, s azzal választottak párt maguknak. A legdíszesebb szarvúnak jutott a legszebb nőstény. Ráadásul a kutyák voltak az emberek legkedvesebb állatai. Mindig simogatták, becézgették őket, sőt, még a házakba is beengedték. A többi állat ezért mindig féltékeny volt rájuk. Kiváltképp a kecskék. Ám ők más okból. A kecskék feje akkoriban kopasz volt, és ezért mindig irigykedve figyelték a kutyák díszes szarvait. Végül a falu egyik vakmerő kecskéje megelégelte, hogy a kutyáknak jut minden jó, és elhatározta, hogy ha eljön a megfelelő alkalom, ellopja a kutya szarvát. Addig is pedig folyton a nyomában járt, követte őt mindenhová, s mézédes szavakkal megpróbálta kicsalni a kutyától a szarvakat. De hiába. Egy nap aztán nagy felfordulás volt a faluban. A közelgő tavasz ünnepre készült mindenki. Feldíszítették és kitakarították a házakat. Az utcán táncosok gyakoroltak, az asszonyok pedig óriási fazekakban főzték az ételt. Volt ott minden, ami szemszájnak ingere. Húsleves, pecsenyék, pörköltek. És néhány ügyesebb asszony még hurkákat és kolbászokat is töltött az egyik udvaron. Mikor estére elkészültek a húsokkal, bevitték őket az egyik ház konyhájába. Ott gondosan letakargatták és eltették őket. Majd a ház népe elment aludni. Közben a kutya egész nap arra várt, hogy megízlelhesse a finom húsokat, melyek napközben illatoztak az udvaron. Annyira incsiklandó illatuk volt, hogy már alig bírt magával. És mikor meglátta, hogy bent kialudtak a fények, elindult, hogy bemásszon a konyhajtón keresztül. Ám a szarvai túl nagyok voltak, és sehogy sem fért be az ajtón. Fogta hát a két szarvát, levette a fejéről, és letette az ajtó előtt. Gondolta, majd felveszi, ha végzett a vacsorával. Eközben a kecske, aki a kutya minden lépését figyelte, egy bokor mögött bújt meg, és onnan nézte, ahogy a kutya az ajtó előtt hagyta a szarvait. A kutya szarvak nélkül már könnyen átfért a konyhajtón, és dézsbálni kezdte az egyik edényből a sült kolbászt. Miközben a kutya bent falatozott, a kecske kapva kapott az alkalmon, és odament az ajtóhoz, majd felvette a kutya szarvait. Magára próbálta, majd az udvaron illegetni kezdte magát új szerzeményében, mikor valami nezt hallott. A kutya befejezte az evést, s már elindult kifelé. A kecske a zaj hallatára megijedt, s neki iramodott, fején a szarvakkal, futott, ahogy a lába bírta. Közben a kutya is kimászott az ajtón, de szarvainak már csak a hűlt helyét találta. Felnézett, és akkor látta meg, hogy a kecske fején az ő szarvával éppen az erdő felé szalad. A kutya utána rohant, de a sok kolbásztól annyira elnehezedett a hasa, hogy nem bírta a tempót, s végül nem tudta utolérni a kecskét. Így történt, hogy a kutyák elvesztették szarvukat, és a kecskékkel nem barátkoznak többé. A kecske pedig azóta is büszkén viseli a szarvait.

0: Rádió. Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok, aki egy szájharmonikás. Én a zsebembe hordom az életemet ezzel a pici hangszerrel, és most én mesélek nektek. Mikola Péter, Borcsa a kincskereső. Történt egyszer, hogy azon kaptuk Borcsát, a kutyánkat, hogy hatalmas lelkesedéssel kapar valamit az udvaron. A lyuk egyre nagyobb lett. Összenéztünk Bercivel. Nem volt nehéz rájönnünk, hogy ott van elásva a kincs, amit már régen kerestünk. Hogy Borcsa idáig nem szólt, annak csak az lehet az oka, hogy nem tud beszélni. Lehet, hogy az ásással akarja jelezni, hogy megtalálta a kincset. Feltűnés nélkül megkerestük a homokozó lapátokat, és Lábujjhegyen lopakodva a szorgosan ásó kutya mögé kerültünk. Megörült nekünk, és farkcsóválva körbeugrált minket. Úgy tűnt, megunta az ásást, inkább játszott volna velünk. Szia, Borcsa! Jöttünk segíteni neked. Nem baj, ha elfáradtál, pihenj egy kicsit, mondtam, és legnagyobb döbbenetére nekiálltunk tovább mélyíteni a lyukat. Meglepetten figyelte, hogy mit csinálunk. Munkánk eredményeként a gödör egyre mélyebb lett, míg végül valami kemény dologban akadt el a lapátunk. Nem lehetett más, mint a kincses láda teteje, amit itt ástak el valamikor. Egyszer csak lépések zaját hallottuk. Gyorsan a bokorba dobtuk a lapátot, és a gödör elé álltunk, hogy a közeledő észre ne vegye, mit művelünk mi hárman. Még csak az kéne, hogy szemet vessen a kincsünkre. A szomszéd bácsi volt az. Ó, nagy gödör, mondta. Ki ásta? Borcsa? Fog örülni neki anyukátok. Nem lesz kis munka betemetni. Ha nem szeretnétek, hogy megbüntessék a kutyátokat, temessétek vissza a gödröt, mielőtt észreveszik a szüleitek. Különben lesz itt nem ulas, büntetés, elzárás. Ha elfogadtok egy tanácsot tőlem, mondta Imre bácsi, vegyétek el tőle az ásót, mert ha így folytatja, vége a szép fűnek, virágoknak, inkább régészeti ásatási helyszínnek fog kinézni a kertetek. Köszönjük a tanácsot, Imre bácsi! Nem szeretnénk, ha Borcsa kikapna, válaszolta Berci megszeppenve. Tanakodtunk. Mi legyen? Végül úgy döntöttünk, hogy inkább visszatemetjük a gödröt, amit Borcsával ástunk ki hármasban. Így fordulhatott elő, hogy legkedvesebb kutyabarátunkért lemondtunk a kincsről, melynek ládikója szinte már a kezünkben volt.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kis párna, nagy párna, ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye csókokat ad.

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alsz

0: Álmodj szépeket, rózsás csókokat.
1: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!